0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től

nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira!

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig velünk.
1: Halló, tesó. Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: valóban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Ébeszt, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádió.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix Mű.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió

Balatonra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ezt láttad, hogy Trump mit csinál? Már sok mindent csinál, de láttad az új nagy elmefutását, vagy ez ilyen megszaladt az agya dolgot?
2: Szerintem erről most lemaradtam, de úgy érzem, meg fogod velünk osztani.
1: Meg fogom osztani, mert ez zseniális. Képzeld el, hát bement az ovális irodába. Ő ott ugye szokott lenni. És annyit lehetett észrevenni, hogy leül egy papír köteg elé valamit aláírni. De már a földrajz tudósok, tehát te például észlelted volna, hogy valami nem jó mögötte. Kim volt egy térkép, ami egy picit így át volt rajzolva. És kiderült, hogy tudod, mit írt alá? Azt írta alá, és már ott volt a táblán az új verzió mögötte, hogy az Ontario tavat mostantól Amerika tóként kell nyilván tartani.
2: Az fontos.
1: Mekkora? Az amerikai hatóságoknak ezt rendeletbe szabta. Kanadát ugyanakkor semmi nem kötelezi erre a névváltoztatásra, és nyilván nem is fogják meglépni. Arról van szó, hogy lenyilatkozta az amerikai elnök, hogy bár a kanadai embereket szereti, de a vezetőikkel baja van, és gyakorlatilag Amerika ingyen védi Kanadát, és ez nem tetszik neki, ezért nem bosszúból, vagy nem tudom miért, de úgy döntött, hogy mostantól ne Ontario-tó legyen, hanem Lake America, és náluk ugye megváltozik, de a kanadaiak nyilván nem fognak ehhez hozzányúlni.
2: Igen, most megy ez a csatározás itt Kanada meg Amerika között, de hogy ez most már a nagy tavakat is kell, hogy érintse.
1: De mi az, hogy átnevez egy tavat? Tehát, hogy ez milyen egyrészt ilyen gyerekes, nem? Hogy
2: hogyan toljunk ki a kanadaiakkal? Ott vannak a nagy tavak. Jó, akkor az egyiket azt szerintem nevezzük át. Jó, melyiket nevezzük át? Hát mondjuk az Ontario-tól. Oké, legyen. Akkor az Ontario, igaz, az a legkisebb közülük, de nem baj.
1: Jó, de és
2: annak ismerik sokan a nevét.
1: Kanadában van a legtöbb tó, tehát hogy ezt tőle tanultam, te meg a földrajztalárodtól, tehát hogy most egyet átnevezel ide vagy oda, de hogy az ottaniakat nem is érinti. Tehát ez olyan, mintha itt a miniszterünk aláírna egy olyan rendeletet, hogy mostantól Amerikát hívjuk, mit tudom én, Yankee-lennek, és nálunk ezt kéne használni, de nyilván az amerikaiak meg nem neveznék át magukat.
2: Igen.
1: Nézze, hogy nem még oda szúrtak. Mi mit nevezzünk át? Mert hogy országon belül azért csinálhatunk ilyet. Legyen a Balaton más, mert most se úgyis elhasználtuk a nevét.
2: Hát szerintem a Velencei tó, mert az sem már nem is tó.
1: Tehát, az nem
2: hogy,
1: létezik.
2: Hogy azt kellene.
1: Velencei kell rét, vagy Velencei síkság.
2: A Velencei sivatag lassan az lesz.
1: A Balaton az lehetne Szoboszlai, mert az most jobban megy.
2: Hát többen ismerik.
1: A Szoboszlai tó.
2: Ez egészen jó. Hát csak az, de várjál, mert akkor Balatonfüred, az meg Szoboszlai Füred lesz.
1: Lehet, hogy hosszú. Igazad lesz, nem lesz
2: szobó.
1: Jó.
2: Egyszerűen csak szobó.
1: Szobó?
2: Így, aha, becézve. Tehát, hogy akkor az lesz a szó, de az, hogy szobótó, az olyan hülye.
1: És akkor a sióüdítő meg lesz a szobó, és akkor lesz szobó, meg szobi.
2: Úgy igen, és akkor szobó füred, szobó akaratja.
1: De lehet, hogy nem a tavakat kéne, mert ez így túl bonyolult.
2: Meg az nagyon kopinak tűnik.
1: Tehát igen, legyenek mások a megyék. Úgyis ezek ilyen elhasznált dolgok, hogy mi a megyének a neve. Lehetne valami klasszabb, hogy nem az van, mit tudom én, hogy Komárom-Esztergom megye, hanem nevezzük el gyümölcsökről. Ez lenne a Dinnye megye.
2: Gyümölcsökről. Egyébként tudod, hol szoktam én agyalni? Az ilyen utcanév elnevezéseknél.
1: Ja, hogy igen, de ott csak az a baj, hogy élőből nem lehet elnevezni.
2: Mert ott szerintem az önkormányzatoknál is sokszor törhetik a fejüket, különösen amikor mondjuk új utcát alakítanak ki. De és akkor erre is van többféle tematika, mert az, hogy mindenhol van ugye Kossuth, meg Széchenyi, meg Petőfi, tehát hogy ezek terek utcák, tehát ez odáig oké. Meg főtér, az is van nyilván mindenhol. De ugye az egyik ilyen, mondjuk gyümölcsökről relatíve kevés. Van, amikor növényekről kezdenek elnevezni, az azért gyakori.
1: Nekem a kedvencem Budörsön a Méhecske utca. Ez milyen cuki.
2: Ott van ilyen? Ott
1: van egy, aha.
2: Na, szóval, hogy ott van ilyen állati beindulás?
1: Annyira nem, ott valahogy ez ragadta meg őket, de igen, ez, a virágok nagyon gyakran vannak.
2: Azok nekem nagyon gyakran.
1: Ne felejtsd be, volt a telkünk, pont ezt akartam mondani, hogy abból végtelen van.
2: Igen, szóval így tényleg az...
1: De miért nem lehet olyat, aki még él? De jó, hogyha mondjuk nem lehet, akkor legalább olyan dolog, ami köthető hozzá. Például milyen király lenne, hogyha zenekarokról lennének elnevezve helyek?
2: Egyébként ez nem egy rossz. Melyik magyar zenekarról neveznél el? Mondjuk lehetne az Omegáról, az LGT-ről, tehát nyilván ugye a kultikusokról, Neotonról.
1: Edda Művek Körút,
2: igen, és akkor egyszerűen csak EM-nek lehetne rövidíteni.
1: Simán, de lehetne, amit tudom én, a AC/DC Sugárút. Annyi minden jót lehetne, tehát zenekarokból lehetne, gyümölcsökből lehetne... A magyarok tök jobb káromkodásban, tehát hogy nagyon színes a skála, tehát lehetne egy ilyen trágárváros.
2: Az jó, azt adnám, de olyan ízesen, tehát, hogy ami vállalható. De most azon gondolkodom, hogy elindulsz a klasszikusoktól, Omegától, LGT-től, AC/DC-től, és eljutsz addig, hogy a végén lesz K. Kevin köz, vagy mi?
3: Ez szerintem egyébként simán, tehát, hogy én adom ezt a dolgot. Annyi kreatív vonulat van, amin el lehetne indulni, hogy mit tudom én, férgekből, különbözőből.
2: Bérfélnek.
3: Gyűrűs féreg utca, meg... Hát, hogy mi mindig csak a jó dolgokról csinálunk.
2: Jaj, a rossz, a betegségekről is lehetne
3: az
2: akkor.
3: Az milyen nem? Jó. Adenoma Street. Az. Adenoma út. Akkor igen. Lehetne izé.
2: Menjen végig akkor ott a Szifilis utcába. Igen.
3: Májrák köz 2.
2: És akkor jobbra fordul a Tripper téren.
3: Tüdőgyulladásnál balra.
2: Igen, és akkor ott megérkezik a TBC, közön kell átvágni. Igen.
3: A Stroke-nál ott parkolhat.
2: Igen, és akkor a Fityma szűkület sugárúton végig.
3: Na, ott lenne jó lakni, nem?
2: Jó van, ez egy jó ötlet.
3: Még a nemi betegségeket se zárjuk ki.
2: Emlegettem itt a szifiliszt, a trippertek hasonlókat ír.
3: Igen, a közben azt nézem, hogy itt a monitor jön, hogy Velencei túl legyen pocsolya. Ez rossz Velencei pocsolya.
2: Ez sajnos az
3: bántó, nem?
2: Bántó, de az a baj, hogy sajnos reális.
3: Igazából ki kell barkobáznunk, hogy kik is vagyunk valójában. Na Muti, ki vagy? Nagyon meglep, mert én írtam.
4: Ujjaj. Igen, jó.
3: Oké, meg vagy? Direkt raktam mellé kis mankót is, hogy mindenki értse. És nem Deagville.
2: De. Férfi vagyok?
3: Igen.
2: Valódi férfi vagyok? Nem. Mármint, hogy valódi ember?
4: Nem.
2: Tehát kitalált karakter?
3: Igen.
2: Filmes karakter?
4: Igen.
2: Könyvben is megjelenek?
4: Nem.
3: Nem.
2: Magyar filmes karakter?
4: Nem.
3: Nem.
2: Amerikai?
3: Az nem.
2: Sorozat vagy filmsorozat?
4: Filmsorozat.
3: Tehát több rész van belőle, igen.
2: Értem. Nagykorú vagyok?
4: Nem.
3: Nem.
2: Tehát kiskorú vagyok.
3: Most már ilyen gyerekekre megyünk rá. Márhogy nem?
4: De.
3: Nem úgy.
2: Ez bajos mondat mostanában.
3: Igen, ezzel óvatosan kell bánni.
2: Bajos mondat. Beindul itt az Ádi bácsizás. Na.
3: A jó értelemben. Igen?
2: Varázsolok?
4: Nem.
3: Nem, hiszen vagy nem tudunk
4: nem,
3: róla.
4: Nem tudunk róla, hogy tudsz varázsolni. Bár egyébként... Olyan rész még nem volt, amiben varázsolsz.
3: Az, aki alakít, annak volt egy ilyen varázsgombás korszaka. Ki is esett néhány év szerintem.
4: Oly szegény.
3: Ja.
2: Jó, rossz a félnek tőlem a betörők?
3: Ez minden olyan rossz a cukrom, vagy mit akartál?
4: Igen.
2: Rossz a viszonyom a betörőkkel?
3: Igen. Betoljok, ez hogy lett meg? Igen.
4: Hát ez tök, amúgy onnantól, hogy gyerekszereplő.
2: Nem, mert hogy azt mondtad, karakter. Hogy azért volt egy pár év, ami így
4: igen,
2: a varázsgomba
4: miatt. Igen, a varázsgomba, tehát így onnan kiesett. Már azért úgy.
2: Tehát akkor Kevin McAllister vagyok.
4: Igen.
3: Az apa. Igen, Kevin McAllister, szép megfejtés.
2: Peter McAllister vagyok, az apa.
3: Igen, ez jutott a kevesebb időt, Peter McAllister vagyok, apa.
2: Jó.
3: Ideje azzal foglalkozni egy kicsit, hogy milyen őrültek vannak a mi kis világunkban. Itt vagyunk Andival, meg Rolanddal a stúdióban, és hozom a héten a kedvenc, a leges legkedvencebb híremet, mert ettől aztán tényleg eldobtam az agyamat. Most még kutakodtam egy kicsit, hogy még több információt megtudjak, de a tény az tény, kaszásnak öltözve bámulta az embereket egy férfi a Velszi kórház tetején.
2: Zseniális, még a felvezetésed is, tehát ez a milyen őrültek vannak a világban, itt vagyunk a stúdióban Andival is.
4: Ja, igen.
3: Igen. Mert azért ezt mi is megcsinálnánk, nem? Tehát, hogy a kórház tetejéről még készítem a show feeling, nem?
2: Andi simán, tehát belőle ezt ki, amúgy én is, tehát, hogy azért van nekem is ennyire fekete a humorom szerintem. Szóval, hát elképesztő, ugye 26 éves a srác, és akkor úgy gondolt, hogy a kórház tetejére itt tetőtől talpig feketébe öltözve jó dolog fölmászni, meg egy ilyen tengére emlékeztető tárgy is volt nála, és itt most nem a Wesley Snipes-ra célzok. Szóval azért brutálisan tényleg abszurd humorérzékkel lehet.
3: Andi, engem annyi érdekel tényleg, hogy június 6-án te hol voltál?
4: Azt már én sem tudom.
3: De már nem tudom. Jó. Durva a sztori, durva, és még néhány háttérinformáció a történethez, hogy ez egy angol állami kórház, tehát hogy itt lehetett volna, nem tudom, hogy volt-e, mert nem ismerte be végül, de hogy lehetett volna valamilyen állami kórházra tett utalás is, bár egyébként sokan ezt a csávót nem halálnak nézték, szerintem félreérthetetlen, mert ugye egy fekete csukjában van, és a kezében pedig ott van a kasza. De hogy van, aki madárijesztőnek nézte, egy kicsit tompítsa a dolgot, volt, aki azt mondta, hogy kísértelt, volt, aki megmosolyogta a témát, a csávót egyébként pénzbüntetéssel büntették meg, és egyébként azt nézem, hogy nem is kértek tőle sokat, 200 fontos pénzbírságot, és utólag azzal védekezett, és ez a kedvenc fordulatom a történetében, hogy ő nem is halálnak öltözött, ő valójában barjú volt.
4: Igen, egy pengével a kezében.
3: Ez olyan, mint a devecseri sasmadár, nem? Tehát, hogy igazából ő nem halál volt, ő egy varjú.
2: Igen, ő egy ilyen pengés varjú. Igen. Jó, figyelj, egyébként én akkor a helyében már beleálltam volna. Kíváncsi lennék a motivációjára amúgy. Tehát, hogy ő ezt így kitalálta, hogy ez ilyen vicces? Hogy akkor a színbajt hozzuk az emberekre? Hogy akkor eljött a kaszás itt a kórházba mindenkiért? Érdekes.
4: Szerintem csak akart generálni egy ilyet magáról, vagy én nem tudom. Tehát más nem tudok elképzelni. Hát most miért? Szerinted elmentek neki otthonról és beöltözött, de akkor meg nem védekezne azzal, hogy ő egy madár volt.
3: De ez szerintem.
2: De már bele? Akkor vállalja fel.
4: Ez az már ugye a büntetést, már egy is úgyis megkapta. Most már
3: ha már így elkaszálták.
2: Hát akkor már simán bele kéne állni. Látod, itt legalább megvan, hogy ki az illető. Hát Kőbányán a mai napig szerintem keresik. Ja, a fantomot például.
4: Azt, igen.
3: Többen egyébként azt fizetnének is a szolgáltatásaiért. Na, de hogy itt komoly balhé volt, tehát amikor riasztották a rendőrséget, akkor az is egy furcsa pillanat lehetett. Itt van a cikkből a pontos idézet. Képzeljétek el, fölhívták a rendőrséget, és azt mondták, hogy egy fekete csuklyás, köpenyt viselő alak áll a kórház tetején közvetlenül a főbejárat fölött. Lehet, hogy a halál.
2: Mit mondott erre a diszpécser, hogy ez nem sok jót jelent?
3: Igen, és hogy mondtam, megismételni? És az ott dolgozó egészségügyi személyzetet, meg az embereket is megriasztott, és akkor egyből kirendelték a rendőrséget, hívtak tűzoltókat is, mert ugye magasról kellett leszedni, mentőt nem kellett kirendelni, mert az ott volt, tehát lehetséges, hogy a pszichiátriai osztályra hamar be lehetett volna tolni, és felszólításra sem jött le, csak állt, mint a halál. Nézte onnan az embereket, akik sétálgatnak, meg az intézkedőket, 50 percig tartott ez a kis live.
2: Jó, média hacknek egyébként zseniális, igen, tehát ezt el kell ismerni.
3: És árt ezzel valakinek, de most tényleg? Tehát,
4: hát
3: hogy...
4: azért nem tudom, tehát én biztos, hogy nem örülnék neki, meg tapsikolnék, hogyha látnék egy ilyet.
3: De
4: meg...
3: mi komolyan vennéd, nem erőlnéd magad?
4: Hát lehet, hogy először elnevetném magam, csak tudod, ott van ebben az a faktor is, hogy mondjuk mi van, hogyha ő öngyilkos akar lenni. Tehát, hogy nem feltétlenül attól ijednék meg, hogy most azt gondolnám, hogy a halál, bár sosem lehet tudni, hanem attól, hogy ugye le fog ugrani.
3: Jó, de kevésbé ijesztő a jelenet mondjuk, hogyha ugyanígy beáll a stráda mellé? Én lehet, hogy ott jobban, én jobban elnézem, hogy ez egy kísértet, nem?
4: Én nem, én ott jobban nevetnék rajta. Hát csak ott áll, az sokkal viccesebb lenne.
3: Nekem ilyen végső állomásos jelenet, hogy új, itt valami lesz.
2: Ja, kicsit olyan amúgy, igen. Fél biztos, hogy Magyarországon biztos, hogy lenne belőle baleset a nézelődők miatt. Tehát ez ugye mindig így zajlik. Figyelj, lehet, hogy azért a 80 éves Méri néni, aki nem túl jó fizikai állapotban ment be a kórházba, hogy annyira nem vette viccesnek a dolgot.
3: Jó, de akkor máshol tényleg megcsinálhatták volna, és akkor viccesebb lett volna, vagy mondjuk egy repülőtéren?
4: Hát akár. Mindegyik jobb helyzet, mint az, hogy fölmegyek egy kórház tetejére, és ott állok.
2: Igen, repülőtéren beáll mondjuk a büfébe a sorba.
3: Az gyönyörű.
2: És fölveszik a reakciókat videóra. Na, az mondjuk vicces.
3: Jó, nem tudom, csak mert szerintem tehát vannak most mindenféle ilyen dolgok. Andi, te biztosan tudod, van egy Netflix sorozat, amit például egy házról szól, ahova a ház kvázi bezárja az embereket, igen, és azt úgy reklámozták, hogy volt egy ilyen óriás plakát, amin berendeztek egy ilyen kis üvegterasszerű nappalit, és egy vagy két napot, nem tudom, valamennyit ott töltött egy fizetett ember, kvázi, mintha a plakát beszorította volna, és úgy reklámozták élő emberrel a filmet. Tehát, hogy nekem ez ezzel egy kategória, hogy valamit csinál, csak kéne mögötte legyen valami üzenet, amit tudunk. Akkor lenne igazán értelme.
4: Igen. Mondjuk itt van például itt egy helyi író, akinek van egy könyve, és az egyik szereplője a pestises halálmaszkban van, és ő megcsinálta ezt a halálmaszkot, és akkor beöltözött a könyvfesztiválra, meg egy-két ilyen könyves eseményre, és mondta, hogy őt is azért úgy nézték így először, így megijedtek tőle, meg furcsán nézték néha. Úgyhogy ott például ennek így van egyfajta ilyen kis üzenete, meg játékosság benne, de azért most tényleg, hogyha kiállok a strádára egy ilyen halálként, és fogom a kaszát.
2: Igen, de a filmnél az egy kreatív marketing húzás
4: hát
2: volt.
3: Ti nem gondoltatok
2: még
3: arra,
2: hogy a filmjeit azért menőbb lett volna így reklámozni?
3: Ti nem gondoltatok még arra, hogy valamilyen headsből valaminek beöltöztök?
4: Hát én hecből nem öltöztem be.
2: Nem, én ilyen farsangi buliba
3: annyi ötletem van. Halloween. Tehát van az a csávó, aki Amerikában úgy öltözik, hogy fölvesz a fejére egy ilyen építkezési sisakot, és a kezében van egy mappa, és csinál YouTube videókat, hogy hova jut be ingyen. És bemegy Disney World-be. Tehát, hogy gyakorlatilag néha láthatósági mellényűs van rajta, és bemegy egy csomó helyre, mert azt hiszik, hogy ő intézkedik. Vagy mondjuk szerintem ugyanezzel az elvel itt is be lehetne jutni egy csomó helyre. De például mindig álmom volt az, hogy bejussak egy ilyen gyors étterem konyhájára. Hogyha szereznék egy olyan szettet, szerintem simán besétálhatnék, senkit nem zavarna.
4: Aha. Hát először biztos, csak aztán utána néznék, hogy ki ez az új gyerek.
2: Bár a munkaerőpiac, tehát hogy ha úgy van, akkor ha váltasz,
3: a teljes nagy álmom, és szerintem az gigapoé lenne, és azt kamerázni kéne, bemenni az állatkertben ilyen rovarírtó ruhában, meg a hátadon ilyen sprés dobozzal a pókházba.
2: És nézni, hogy milyenek a reakció, hogy mi van, hogy megjöttem az írtásra.
4: Igen.
2: Vagy úgy, hogy beöltözöl, mondjuk fölveszel egy ilyen, nem tudom, oroszlán jelmezt, tudod, tehát hogy beöltözöl valamilyen állatnak.
3: Igen, szerintem azt csinálták is bizonyos kínai állatkertek, nem? Hogyha nincsen elég állat, akkor...
4: Igen, az egy koala volt, vagy nem koala, mi panda. Pandának
2: beöltözöl, és megcsinálod. De figyelj, megnézném, hogy beöltözöl, mit tudom én, gorillának, és oda mész Frankón a gorillák elé, hogy mit reagálnak rá.
4: Ja, tényleg.
2: Ez például tök érdekes lenne.
3: Szerintem ez abszolút működőképes, és meg lehet vele zavarni szituációkat. Vagy mondjuk egy foci mérkőzésen beöltözni játékvezetőnek, és lemenni a pályára, és győzködni őket, mint Leslie Nielsen az Enrico Palazzo opera énekessel, hogy én vagyok az igazi. Bizonyított. De ha már a kasszás jelmeznél maradunk, akkor abban meg tudjátok, hogy hova mennék nagyon szívesen? Egy esküvőre.
4: Jaj, csak hát igen, az is elég morbid lenne.
2: Vagy
4: igen.
2: Egy temetésre akkor már, nem? Tehát, hogy azért az lenne az
4: igazán. A temetés, júj. Az tényleg a morbidságnak a morbidsága.
3: A temetésen tudjátok, mit csinálnék? Beöltöznék ilyen homokembernek, és a mellette lévő sírboltból másznék ki.
2: Csak így, hogy mennyi az idő? Hányat írunk? Bocsánat! Igen, és azért tudod, nagyon nem mindegy, hogy az esküvőn mondod a fiatal lánynak, vagy pedig a temetésen az idős nénnek, hogy te leszel a következő. Fehér ruhás csuklyás rém tartja rettegésben a helyieket. Állítólag a helyzet már annyira elmérgesedett, hogy sokan sötétedés után egyedül nem mernek kilépni az utcára. A helyiek beszámolói szerint egy fehér lepelben, csuklyában, sőt valaki szerint mennyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben megjelenő alak bukkant fel Szentendrén. Egy férfi videót is készített róla. Elmondása szerint az alak egy ideig mozdulatlanul figyelte, majd amikor közelebb ment hozzá, akkor egyszerűen elsétált. Mások szerint egy parkoló autónál bámulta a sofőrt. Vannak, akik attól tartanak, hogy fiatal lányokat és nőket figyel meg. Minden esetre az biztos, hogy valaki egy ilyen fehér hacukában a szentendreieket próbálja rémisztgetni.
3: Te láttad a mennyasszörnyet? Már hogy tényleg ilyen mennyasszonynak tűnik a dolog, vagy a hölgy. Vannak róla videók, de egy kicsit ilyen, van benne egy kicsit ilyen yeti jelenség is, hogy az összes videó messziről van, meg sötétben, meg ilyen homályos fehér folt.
2: Van ugye ez a, nem tudom, veled szembe jött ez a táncoló orosz nő karakter.
3: Még nem győztél meg.
2: Nem, az egy ilyen ijesztő karakter. Aha. Ha beírod, fog kidobni videókat a Google, az biztos.
3: Már inkább a céges gépre. Táncoló orosz nő, uh-huh. Nem akarom, hogy ilyenekkel dobáljanak utána.
2: Igen, nem azt írt, hogy úgy tánc, az más.
3: Jó, táncoló orosz nő.
2: Aha, azt fog ijedni? Talán. Hát azért nem fogsz így megijedni. Az lehet, hogyha élőben láttam, akkor megijednék.
3: Aha, keresem.
2: De hogy én egyből rá asszociáltam így a szentendrei rém kapcsán.
3: Jaj.
2: Na megvan.
3: Hát elég sokat kiad, és nem az első találatok között, de azt hiszem rá gondolsz.
2: Rendre visszatérnek ezek a fantomok, meg mindenféle ilyen ijesztgető emberek, ugye mindenhol máshol. Tehát minden...
3: Kicsit olyan, mint aki a... Mi ez a film, amikor kijön a tévéből a
2: Igen, a kör. Igen, kör, egy kicsit valóban ráemlékeztet. Hát mondom, ehhez képest a kőbányai fantom, vagy hát tudjuk, hogy Szegeden meg milyen ember van, szóval ők ehhez képest semmi.
3: Azt nézem, hogy itt most a Bükköspatak partján van ez a hölgy, de senki nem ismeri a történetét, és hogy a helyiek már is szövetkeznek, hogy akkor majd elkapják, vagy rajta kapják a hölgyeményt. Én a Fókuszban láttam, és ott találkoztam vele, és ott mutattak egy másikat is, az meg Budatétényben, ilyen ijesztő maszkban beáll embereknek a kertjébe, és ott áll. Azért az is kemény, nem, hogy kinézel este, és ott áll valaki egy fehér maszkban, tiszta sikoly.
2: Ilyen harisnyát húz a fejére, ugye? Valami olyasmi.
3: Igen, és róla se tudják, hogy ki, de itt meg már ilyen nyomozást indítottak a lakók, meg kiraktak róla fényképet, mert valami biztonsági kamera lefotózta, és kirakták, hogy mi is figyelünk téged.
2: Az jó, nem hiszem, hogy itt nagyon megijedne. Egyébként tényleg para. Tehát, hogy most kinéznék a ház elé, és azt látnám, hogy egy ilyen alak állott.
1: Mit csinálsz? Rendőrség, nem?
2: Hívod. Rendőrség, persze, persze.
1: De ez valószínűleg amúgy is para, de a horrorfilmek még rátettek egy lapáttal, nem?
2: Nyilván, igen. De ugye tudod, mert ha horrorfilm szereplő lennék, akkor menekülnék az emeletre, nem az utcára, az emeletre.
1: Ja, igen, föl, hogy aztán ne tudjál sehova menni, hogyha bármi támadás ér.
2: Igen.
1: Meg ahogyan a Sikoly paródiájában van, hogy van az asztalon egy kés, egy fegyver, meg egy banán, nyilván a banánt fogod megvédekezni. De mivel bejön egy ilyen, mivel ütnéd le otthon? Mi van, ami nyilván úgy támadhatsz vissza, hogy ő támadott, tehát nagyjából azt a szintet használhatod, de mihez nyúlnál otthon? Rágurítod a zongorát?
2: Hát azt nem tudom rágurítani.
1: Akkor mit csinálsz? Én kés biztos nem fogok, mert azt láttam a filmekben, megcsúszik a kezem, engem szúr meg, vagy visszatámad vele, tehát a kés nem jó.
2: Az nem jó, igen. Nem tudom hirtelen egyébként, hogy mihez nyúlnék. Hát most én megfogom a felmosó rongyot. Hát
1: nagyon nincs mit,
2: igen,
1: nem?
2: Tehát hogy azért úgy bevallom, hogy nem nagyon tartunk otthon ilyen önvédelmi
1: eszközöket. Tudod, mit használok sokat? Ez ilyen Windex, ilyen ablakpucoló cuccot. Lehet, hogy jól lesprit, arcon spriccelem ilyen klinnel.
2: Na, azt olyat én is találnék, az közel van a bejárathoz ráadásul, igen. Tehát, hogy ahhoz tudnék nyúlni. Tényleg nem tudom.
1: WC-kefe van még, ami úgy viszonylag kézre.
2: Asszal, milyen ijesztő lennél, most képzeld el, megfogod a WC-kefét. Hát lehet, hogy egyébként kiröhögnek.
1: Hát ezért ne pucoljátok le a WC-kefét, mert hatékonyabb fegyver.
2: Vagy a WC-pumpát így rányomod az arcára, baromi nehéz leszedni, mert hogy a vákumon a tarkja.
1: Hűtőből tejszíjabb, elvakítom, ettől megtántorodik.
2: És ezek rádobálsz 20 deka a felvágottat.
1: Lehet, hogy a tabaszkóval próbálkoznék, mert az csípi a szemét.
2: Ja, tényleg.
1: A WC-spré, az utcán illatú, az jó.
2: Esetleg tényleg megdobálod egy pár WC-gurigával.
1: Nem, valószínűleg én beülnék a sarokba sírni. Nekem ez lenne a taktikám.
2: És bízol benne, hogy hát, ha megsajnál. Figyelj, vannak mindenhol.
1: Tehát, mindenhol megvan a helyi hülye.
2: Igen, innen tatabányáról is tudnék egy-két karaktert emlegetni, direkt nem fogok, mert nem szeretném őket reklámozni.
1: SMS-be írják, hogy Nyíregyházán van egy csávó, aki odatolja a bicikliét az ablak alá, felmászik rá, és úgy néz be az ablakon.
2: Azért az is para.
1: Ez az, aki ott bámul be a Józsi.
2: Azért az is para.
1: Jó, hát én is szeretem bebámulni.
2: Hát, oké, de azért még se így csinálod. Tehát, hogy azért
1: tolja a bringáját.
2: Azért Jézusom. A kukkolásnak már egy egészen extrém fokozata.
1: Ja, de ha nem csinál semmit.
2: Hanem ott csak néz, akkor is para. Hát ne kukkoljon.
1: Keresi ezt a családot, aminek a hangulata megragadja. Ez nem az.
2: Még. Az a baj, tudod, hogy ehhez én túl sok gyilkos elméket néztem.
1: Ahogy ezt a műsort zárjuk, én beszokom az oviba. Tehát, hogy én jövő hétfőn, kedden és szerdán oviba szokok.
2: Igen, szurkoljatok nagyon.
1: Hogy jól menjen.
2: A szobatisztaság már egész jól megy Ádinak. Még az gyakorolja, hogy az óvónéniknek szót kell fogadni. Az ebéd utáni alvást élvezni fogja. Így van, igen, még igazából azt nem tudjuk, hogy elég sajt meg tejföl jut-e majd bejön neked az oviban.
1: Nagyon remélem, hogy szokták mondani, vagy hogy szoktad halacska csoport, igen, de egyébként tényleg középső csoport lesz, izgalmas, ilyen kis apás beszoktatás következik majd hétfőn, kedden és szerdán, de aztán csütörtökön visszatérek, és isti-biszti karácsonyi maradok, tehát nincs több Szabi.
2: Igen, ezt külön értékelem. A másik egyébként, hogy találjuk ki, hogy vajon Ádinak mi lesz majd a jele az oviban.
1: Amúgy tudod, mi volt? Nem mondtam már? Biztos mondtam már. Ház. Az otthonosság, a megbízhatóság, a stabilitás vagyok. Te mi voltál, bomba?
2: Nézd.
1: Gomba?
2: Nem. Nem. Virág.
1: Micsoda maszkulin, innen van a rózsaszín tér zokni.
2: Együtt érez, nem röhög.
1: Virág? És nem szóltak a szüleid, hogy de hát elnézést, ez fiú, vagy csak az maradt?
2: Nem tudom.
1: Még lehet-e van a kaktusz? Milyen virág? Olyan általános?
2: Általános,
1: az a sárga közepű fehér?
2: Az a klasszik virág, igen.
1: Kétszikű, egyszikű?
2: Igazából azóta is egy ilyen rejtély számomra, hogy...
1: De miért?
2: Hogy miért lehetett nekem virága. Fogalmam nincs, nem tudom. Én ezt csak itt tudom, hogy virág volt a jelem.
1: Neked lánytesod van, neki mi volt, traktor?
2: Akkor nem tudom.
1: Nem emlékszem?
2: Nem emlékszem.
1: Hát anyukád virágot tudott hímezni.
2: De lehet, hogy az ment neki egyedül, és akkor azért választotta ezt.
1: Szegényem, virágot kaptál, és nem gyopott meg ez egy életre?
2: Hát egy kis ideig azért a pszichoterápia az küzdött vele egy pár évig, de most már egészen túl vagyok rajta.
1: Azon agyalok, mi az igazán férfias virág? Tudsz mondani férfias virágot?
2: Nem.
1: De napra forgó, de az se olyan pasis.
2: Orchidea. De még az se nagyon.
1: Valami futó. Muskátli.
2: A muskátli, az nem. Nincs olyan, hogy férfias virág szerintem.
1: És sárgarépa? Sárgarépa bimbaja, elkúszott a fára.
2: Sárgarépa bimbaja,
1: elkúszott a fára, ez lesz a népdalom. Most értem.
2: Na, szóval, hogy drága anyukák, ha adhatok egy jó tanácsot,
1: ne.
2: Mint ex-virágjeles, ex-óvodás, legyetek a voksárvirág, az jó! Kristóf, te vagy az én emberem! Sajnos nem ő volt a jelem.
1: Jön még a kaktusz, meg a voksár, meg a Gáspár.
2: Vannak a Gáspár-virág, az, hogy ne.
1: Volt a gamingben egy csajakit, úgy hívtak, hogy búzavirág. Ott is a szülők.
2: Nyári virág, én nyári virágot ismertem. Nézd, a voksárvirág, igen. Igen. Jó lehetett volna le egyébként.
1: Köszönjük ezt az SMS-t.
2: De azt nem hímezni kell, hanem szilikonból megformázni.
1: Azt nem hímezni kell, hanem álmozni.
2: Az is igaz.
1: Na. Jó.
2: Szóval azt akartam elkezdeni egyébként, hogy anyukák, ne, fiúnak létszi, ne választatok virágjelet. Köszi.
1: Jó, a ház jó volt, ezt azt tudom ajánlani. Buenos morgen, mindegy.

0: jönnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Figyelj, mi a különbség egy zsiráf között?
2: Egy zsiráf között? Nem tudom.
1: Mind a kettő a föld alatt él, kivéve a zsiráfot.
2: Atya úristen.
1: Tehát én ma ilyen hangulatban jövök, jó? Tegyél rá.
2: Hát innentől az a jó, hogy ennél csak jobbat tudok mondani. Ha akarok, ha nem.
1: Hajrá.
2: Kezdjük egy ilyen kis romantikussal.
1: Oké. Okay.
2: Már nem kell traktort vennem, mert nekem szánt az ég.
1: De szép. Jó, ha már itt vagyunk, akkor menjünk ezen a vonalon tovább. Hogy nevezik az angol nemesség kiirtását?
2: Nem tudom, lortalanítás?
1: Szörtelenítés.
2: Szörtelenítés.
1: Na mit szólsz, mi a szellemes?
2: Az jó. Azt tudtad, hogy Megan Fox azért utasította vissza Jean Reno közeledését, mert nem akart Reno Megan lenni?
1: Jó, kitalálható, de jó. Egy részek fekszik az árokban. Mi baja?
2: Egy város.
1: Település.
2: Az. Szép. Teri nénit fizikusok vizsgálják, mert kiderült róla, hogy a főzcseivel ő dúsított urán.
1: Mit énekel a hentes?
2: Nem tudom.
1: Vagdalt.
2: Atya úristen. Tudod, hogy miből készül a magyar kommandósok golyóálló mellénye?
1: Ajajaj. Nem tudom.
2: Tech Steelből.
1: Azt a rohadt. Hű, ennyi az utolsó? Van még neked?
2: Még egyet találtam, úgyhogy akkor még egyet.
1: Jó,
2: egyet.
1: Akkor engedd meg, hogy az én részemet egy költői kérdéssel zárjam. A szegedi őzike vajon őzike?
2: Atya úristen, kellően mélyről indultál, és meg is maradtál ezen a szinten. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy idén augusztusban először tartják meg a masszőrök az új tenyér ünnepét.
1: Au!
2: Szép! Ez még szép!
3: Mi az az érzésem, hogy így varázsolni akarsz, vagy nem tudom, így a pult néha ilyen indokolatlanul mozog a kezed.
2: Te, Ádi, behozzunk ilyen távgyógyító műsort, szeretnéd?
1: Igen, Ádi a pult fölött elvarázsol, a tűzvarázslót.
2: Nem, hát az, hogy mint régen a Budapest TV-n. Csak ez a rádiós verziója lesz. Érdekelne valakit? Nem tudom, hogy aranyeret vállal le a kolléga. Az elfeláras.
1: Azt csinálok.
2: Jaj, ezt nagyon csúnyán le tudnám én csapni. Jaj.
1: De jó, hogy nem teszed. Szóval, az van, hogy menjünk Pekingbe.
3: Belegondoltál, vagy most mit mondtál? Csak úgy kérdezem.
2: Te úgy vagy vele, hogy így szereted magadat is meglepni. Tehát nem gondolkodsz, mielőtt beszélsz, hanem úgy csak kimondod, ami aztán néha te is ugyanúgy meglepődsz, mint mások.
1: Néha egy kicsit ilyen erőlködős téma jön elő.
2: Hát,
1: jön ki. Mint például a aranyér.
2: De csak magadnak szeretsz csinálni, vagy másoknak?
1: Csak magamnak. De hogy...
2: gyerekek.
1: Hát, gyorsan SMS Weberszám 0629789715, és akkor fiúk, előre az aranyér. Megyünk bele az olimpia témába, hogy átkössek fantasztikus műsorvezetői bravúrral. Utazunk Pekingbe. Ugyanis megrendezték.
2: Utazom veled a radaidost.
3: Ezek után.
1: Visszak ilyen aranyérpárnát, tudod, a kis felfújható gumézőt, amire rá lehet ülni.
2: Ez a nyakpárna, szépen azt a nyakadba kell rakni, nem mondták?
1: Nem láttál még olyat, hogy...
2: Ne, láttam, tudom, miről beszélsz.
1: Tudod, neked is van otthon.
3: De várjál, mert akkor az a nyakpárna az végül is 2-1-ben.
2: Igen. Az egyébként...
3: Igen, és ugyanis rájt.
2: Tehát, hogyha valakinek van 2, akkor egyet nyakba, egyet meg így magad alá.
3: Vagy változtatod a topik, hogy hol jársz éppen.
1: Hol jár az eszem?
2: Hol fáj éppen jobban?
1: Hát, hogy legyen 2, nem? És nem biztos, vagy nem mindegy, hogy melyiket adod utána oda a gyereknek.
2: Igen, és akkor egy légitársaság is lehetne, nem a Golden Air.
3: Na jó.
1: És még ő szól be. Na jó. Mielőtt erret vágunk, azelőtt elmondom, hogy a pekingi olimpiára megyünk, Humanoid Robot Games, hogyha így tetszik a dolog. Az a helyzet, hogy már megtartották ezt korábban is, és humanoid, emberszerű, emberszabású robotok azok, akik emberi sportokban mutatkoznak meg, és eljutottunk odáig, hogy egy ilyen robot megdöntötte idén Usain Bolt rekordját, magyarul gyorsabbat futott 100 méteren, mint a világ leggyorsabb embere, aki 9,58 századot futott anno, mert most a robot még ezt is alulmúlta, vagy ha úgy tetszik, akkor felülmúlta egy sokkal jobb időben.
2: Egyébként láttam a videót róla, és hát kicsit ijesztő. Tehát egyúttal bravúros is, de egy kicsit ijesztő, hogy fut azokkal a nagyon furcsa lábaival, egy ilyen fehér színű, tényleg egy ilyen ember alakú robot, és oké, hogy kegyetlen gyors, de miért hasonlítunk egyáltalán egy robotot egy emberhez?
4: Hát nem is lehet egyébként. Hát gondolom azért csináltak nekik külön ilyen olimpiát, vagy nem tudom mit. De az a vicces az egészben, hogy ugye én azt olvastam erről, hogy aztán ő utána neki ment valaminek, és ott így kész vége volt.
1: Jó, de hát nyilván.
4: Igazából fake nincs rajta, csak elindítják, és akkor
1: nyilván eldől. Hát figyelj, az van, hogy ugye nem tud annyira gyorsan megállni, itt most nézem a videót, pont előtte van egy ilyen hatalmas nagy, hát amire tesi órán annó ráugrottunk, amikor magasugrottunk.
2: Szőnyegnek hívják.
1: Igen, de ez annál vastagabb, tudod, ez
2: az
1: a nagyon,
2: szőnyeg.
1: Nagyon durván vastag szőnyeg, ez fel van állítva, és igazából ez a 100 méteres célnál be van rakva keresztbe, és ennek futnak neki, és utána még hát azért a futómozgás még azért valamennyire megvan bennük, tehát még vergődnek egyet a földön. Aztán egyébként képzeljétek el, hogy ilyen mentős hordóágyjal, vagy mi ez, amit beviszik. Köszönöm. Hordágyjal leviszik a pályára.
2: Hordóágy!
1: Köszönöm szépen, Rolando, művelte barátom, hogy ezt megoldottad. Fogják, ráfektetik és leviszik a pályáról. Itt van olyan robot is, ami kigyullad. Nagyon szép.
2: Igazán biztató.
1: Van olyan, amelyik úgy fut, mint az ember. Egyébként ez, amelyik megdöntötte Bolt rekordját, ez emberszerű futást csinál, tehát itt az látszik, hogy a keze is megy előre-hátra, mint az emberi futásnál. De van olyan robot is, aki máshogy próbálta ezt megoldani, tehát maga előtt hadonászik valahogy. Tehát, hogy itt többféle módszert próbálgatnak. Nagyon-nagyon ijesztő és nagyon szürreális az egész jelenség.
2: Nem is értem, hogy egyébként erre mi szükség van. Tehát értem persze, hogy a technológia fejlődik, meg hogy a robotok azok rengeteg mindenben tudnak segíteni, meg ugye a munkaerőpiacra is egyre inkább betörnek, tehát hogy próbálnak ugye nyilván a nagy cégek ugye itt automatizálni, amit csak lehet. De meg azt is értem, hogy humanoid robotokra is van igény, de hogy nekik külön sportversenyt szervezni, mi?
4: Hát azért, hogy a cégek meg tudják mutatni, hogy az ő robotjaik milyen szinten vannak, mert én úgy tudom, hogy nem csak egyébként futottak, meg nem csak sport volt, hanem vendéglátás is, meg nem tudom még miben mérték össze egyébként a tudásukat. Tehát, hogy valószínűleg itt az van, hogy a különböző cégek hozzák a robotjaikat, és akkor ugye amelyik jól teljesít, azt majd nyilván jobban lehet eladni.
1: Én ezzel a hírrel először tegnap Andi nálad találkoztam egyébként, tehát a hírekben hallottam, és akkor mentem utána jobban. Egyébként azt hiszem, hogy 9,39 századot futott ez a leggyorsabb futórobot, de hogy itt egy komplett olimpiát tényleg megrendeztek. Én ennek a sport tevékenységeit látom magam előtt, hogy itt mi történt. Volt 400 méteres síkfutás is, ott is megdőlt egyébként az emberi rekord, de ami az egészben a legszürreálisabb és a legijesztőbb, az maga a megnyitó esemény, amit ugyanúgy képzeljetek el, mint ahogyan történik mondjuk egy valódi emberek által végigküzdött olimpián, csak itt a robotok menetelnek iszonyatos szabályos formában egymás mellett, tisztára olyan, mint egy ilyen terminátoros, futurisztikus támadás.
4: Ijesztő.
1: Felkérném a Schwarzit, ez biztos valamilyen főarcnak ez az egészhez.
2: És a záró ünnepségen pedig csak annyit mondana, annyi lenne ugye az ünnepi beszéde, hogy I'll be back.
1: I'll be back. Igen, de bakosan, ahogy a nő mondta, várjál, azt hiszem ez is valahol itt van. Nem, a másik van itt, ezt tudom most megmutatni.
5: Hasta la vista, baby.
1: Igen, ezt a leviszte pápecskú. Amit fontos tudni, hogy ez nem számít semmilyen szempontból sport teljesítménynek, tehát Usain Boltét továbbra is a rekord. Ez persze. Abban a pakliban nyilván nem játszik. És egyébként, hogy én sportoló lennék, engem ez legkevésbé sem zavarna. Az biztos, hogy idegesítene, hogyha egy ember megdönteni a rekordomat.
4: Hát az igen.
1: De hogy itt különböző sportágakat teszteltek, van például a magasugrás is, van távolugrás is, brutál, tehát ahogyan ezek felpattannak, az is teljesen ilyen emberen túli jelenet. Itt látom, hogy pingpongoznak is, egészen ügyesen boxolnak is, tehát hogy tényleg minden sportot megcsináltak, ami az olimpián népszerű. És mindenben jobbak már, mint az ember.
2: Hát én, ha robotgyártó lennék, biztos nem akarnék boxoló robotot. Hát most megépítjük egy raklap pénzből, azt oda megy, szétverik.
1: Hát jó, de ezek a futórobotok is tönkre mennek. Tehát, hogy érted, nekifut a falnak, a másik felgyullad, az egyik rossz irányba indul. Olyan, mint Charlie, hogy volt ez a jelenet, amikor Charlie-t fölengedték a színpadra, és megjelent a reflektor, és így megvilágított a kezében a mikrofon, beállt a kezdőpózba, és bejött a technikus, és megfordított, hogy művész úr, arra van a közönség. Ez így megtörtént eset.
4: Hát jó van.
2: Na. Charlie kapcsán nekem is van a sztorim, csak az abban van csúnya, szóval nem meséltem el adásban.
1: A legtöbb Charlie sztoriban egyébként van.
2: Igen, aki már beszélgetett vele, az
1: na, tudja. És hát igen, tehát az eszméletlenül durva, hogy hol tart a robotika, és mindenképpen izgalmas, szerintem van is értelme egy ilyen robotolimpiának, mert nyilván ahogyan az autógyártók is versenyeznek, és évről évre megmutatják, hogy mit tudtak fejleszteni, ezek előbb vagy utóbb a hétköznapokba bejönnek. Tehát mit tudom én, a konyhában a pirítóm, az sokkal jobb lesz azért, mert gyorsan fut a robot. Nem tudom, mit, hogyan alakítanak, de ahogyan az űrkutatás is hozzájárul az autóiparhoz, vagy ahogyan a Forma 1 is hozzájárul az autóiparhoz, ez is hozzá fog járulni szerintem a mi jövőnkhöz.
2: Vagy össze lehet kapcsolni funkciókat, tehát például a kenyérpirító és mondjuk beépített rádióval.
1: És azt hiszem, hogy gyorsan fut.
2: Ja. Hallgatod a rádiót, amilyen egyre rövidebb slágerek születnek, lassan már tényleg az lesz, hogy leadunk egy dalt, közben pedig megpirítasz egy pirítost.
1: Vagy tényleg már nem is kenyérpirító, de mondjuk a WC, ami gyorsan fut. Tehát, hogyha hasmenésed van, akkor 9 másodperc alatt még a nagy telken is ott van nálad.
2: Igen, nem kell futni a WC-re, hanem a WC fut utána.
4: Jó van.
1: A gyors WC.
2: Hallod? Erre még szerintem lenne is piac igény.
1: Ez nagyon sok mindent előrevetít abból, hogy mi lesz itt 5 év múlva, és nagyon exponenciális is a fejlődés. És azon gondolkoztam, hogy eképpen egy csomó területen átvehetnék az uralmat akár a robotok. Erről már beszélgettünk, de arra vagyok kíváncsi, hogyha hozok néhány témát és választhattok, hogy inkább ember vagy inkább robot végezze azt a munkát, vagy mondjuk választhatjátok azt is, hogy a kettő együtt, akkor melyikre böknétek hosszú távon? Majd ugye sok munkahelyet el fog foglalni a robotika. Kíváncsi vagyok, hogy ember csinálja, robot csinálja, vagy a kettő együtt. Jó, hozok néhány területet. Például paradicsomot szed fólia sátorban.
4: Hát ez a robot szerintem.
2: Robot, aha.
1: De miért? Azért, mert hogy túlfárasztó munka és nincs ember, aki ezt szívesen csinálja?
2: Hát monoton, tehát a robot talán gyorsabban meg tudja oldani, igen.
1: Lehet, hogy kevésbé tapossál a dolgokat, hatékonyabb is, nem? Tehát igen. Akkor ez átadható robotnak, és aki a paradicsomot szedte, azt csináljon mást. Oké. Könyvtáros. Könyvrendezés, könyv visszatétel a polcra.
4: Szerintem együtt, igen. Én is azt mondanám, mert az, hogy a polcokat rendezze, az ugye, azt nyilván a robot is meg tudja csinálni, de mondjuk, hogyha segítségre van szükség, vagy bármi olyan tudás kell, akkor szerintem inkább a könyvtáros.
1: Ja, tehát mondjuk úgy, mint a gyógyszertárban, hogy amikor most már én kikérem igen. A gyógyszert, akkor ott begépelik, hogy... és látod, hogy hátul a robot hogyan rakja oda.
2: Igen, okay. Valahogy igen. Így, igen.
1: Na figyeljetek, jön egy durva. Idősápolás.
4: Ember.
2: Én is inkább emberre szoktam.
1: Na és ez az érdekes, hogy én behoznám mellé a robotot. Tudod miért? Azért, mert egyrészt nagy hiány van, tehát sokkal több a magányos idős, mint ahány szociálisan érzékeny, aki ezzel foglalkozik. És azért is, mert a robot brutál türelmes lesz. Tehát meg fogja hallgatni Magdi néninek a sztoriát 26-szorra is, és ott lesz vele és segít. Ráadásul erős, tehát hogyha valakit fel kell segíteni, vagy ki kell segíteni valahova, akkor nem mondjuk tegyük azt egy 50 kilós munkás fogja ezt megcsinálni, hanem egy bitang robot.
2: Igazad van, végül is igen. Jó, tehát be lehetne vonni.
4: Együtt lehet, együtt. Így, igen.
2: De kell az emberi oldal is.
4: Szerintem is.
1: Oké. Okay. Rádió tévéműsor. Maradjon
4: hát én
1: embernél?
4: Nem szívesen nézném a robotokat.
2: Maradjon emberre. Igen, mert a kreativitást azt azért, meg a humort például. Hát mondjuk azt a szintet, amit
4: hát
2: te hozol,
4: az
2: lehet, hogy tudná a robot.
4: Ja, hát az arcmimikát, bármit. Tehát, hogy most szerintem sokkal jobban végzi még mindig az ember. Hát amíg nem tudnak olyan robotokat csinálni, mint mondjuk ebbe az AI filmbe, amiben ugye a Jude Law van, addig szerintem mindenképpen ember.
1: És nincsenek szerinted a médiában már most robotok? Tehát nekem valaki nagyon gyanús.
6: Sziasztok, sok puszit küldök nektek.
1: Na, nem?
2: Ilyet nem lehet programozni.
4: Nem, okay. Nem. Na most képzelj el egy világot, ahol nem a kifeltünde van a tévében, hanem mondjuk egy robot.
1: Jó, ez igaz. Akkor jó, ez ha már a mai témák tűzoltás, oda én lehet, hogy beraknám a robotot, mert akkor nem lenne az ember veszélyben.
4: Segítségnek, igen.
2: Igen, ember meg robot együtt. Igen.
4: De egyébként azért kell az ember, mert szerintem az ember sokkal, tehát hogy a robot az nagyon racionálisan hoz szerintem döntéseket. Uh-huh. Az emberben meg ott van ugye az érzelem is, meg minden, és szerintem ott azért fontos egy mentésnél.
1: Aha. Roland, hozok neked egyet, direkt neked egyet. Bíró egy foci meccsen, játékvezető, de lehet kéz...
4: Racionálisan hoz szerintem döntéseket. Uh-huh. Az emberben meg ott van ugye az érzelem is, meg minden, és szerintem ott azért fontos egy mentésnél.
1: Aha. Roland, hozok neked egyet, direkt neked egyet. Bíró egy foci meccsen, játékvezető, de lehet kézi meccsen is. Tök pontosan ítélne.

0: ez a kézilabda is, amik a sárgába esnek, ami lehet ilyen is, meg olyan is. És ott nagyon sok körülményt kell figyelembe venni, és sok olyat is figyelembe kell venni, amihez például kell, hogy érezd a játékot, kell az, hogy legyen rutinod a futballban, és ezeket nem tudja egy robot úgy mérlegelni, ahogy azt kell, és ezek a vitás esetek, na ezekben szerintem kell az emberi oldal.
1: Jó, ezt megadom. Szerintem tök jól megérvelted. Andi, neked is hoztam egy személyeset. Kutyasétáltató robot.
2: Nem.
1: Miért?
2: Mert ha valami történik azzal a robottal, akkor történik a kutyával is.
1: De várjál, az ápoló robotnál ez nem merült fel, de a kutyasétáltatónál igen.
2: Hát de ott együtt van az ápolóval, de egy kutyasétáltatáshoz most akkor minek robot, ha én is tudok menni, ha én nekem is mennem kell. Értetted, hogy itt azért más a helyzet. Uh-huh. Én nem.
1: Világos.
2: Én nem bíznám a kutyámat egy robotra, de a gyerekemet sem.
1: És behozom én a kedvencemet, amit pedig szeretnék, hogy legyen, esküvői fotós robot. Meg rendezvény fotós robot. Már csak azért is, mert mindig az a legrosszabb, hogy tök szépen fel vagyunk költözve, és akkor megjelenik egy strandpapucsos, rövidnadrágos fényképész, aki többnyire pocakos, és az ki is lóg, és berohan a rendezvényen mindenki elé. Mennyivel elegánsabb lenne egy fényváz?
2: Ez jó, ez ugye embere válogatja, de azért a normális fotósok szerintem felöltözködnek egy ilyen alkalomra, teszem hozzá. Másrészt meg szerintem a robotban nem lenne annyi kreativitás, mint mondjuk egy jó fotósban. Tehát egy jó fotósnak vannak ötletei, akkor nyitottak a te ötleteidre is. Tehát, hogy én ezt se bíznám amúgy robotra. Hmm. Segítségnek maximum, de...
0: Igen, kiegészítésképpen. Igen. És akkor az ember által készített fotókból, meg a robot által készített fotókból lehetne egy nagyon klassz válogatást összerakni. Igen.
1: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit váltanátok ki szívesen robottal, akár így a hétköznapokból, 0620-978-985, és akkor egy utolsó záró gondolat így a pekingi olimpiához visszacsatolva. Ti tudnátok sporteseményen robotoknak szurkolni?
0: Nem.
1: De
2: nem.
1: Érdekes, mert én meg abszolút. Tehát van például ez a robot fight, Amerikában nagyon népszerű, amikor olyan robotokat építenek, amikkel láncfűrész van, meg ilyenek.
2: Jaj, de az
1: egymásnak
2: más.
1: Esnek és zúzzák
2: de
1: egymást.
2: De az más. Az egy ilyen szórakoztató dolog. Tehát szerintem legalábbis, de azért ez egy más helyzet, amikor
1: de nem
2: egy
1: látod
2: ilyen...
1: ezt a kis pirosat, hogy küzdött, és szurkoltál a fehérnek, hogy ő nyerjen, ez nem jó?
2: Az nem, de ez inkább, ez a trancsírozós, ez jó.
0: Na, jó van, értem. A technika függő meg a szadicsa.
3: Buenos morgen, minden hét

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jó reggelt, jó reggelt! Vége van az ének, 20 és 25 fok között kelnek ma a vének, és Kelt Tamás is, sziasztok! Indítom a szombat délelőtti programot, egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt, 9-től például az üzenetküldő műsorral. No, de addig sok jó zene, Rácz Geri, Jax Jones, a Rehab pedig már is kezdjön, az All My Life! Tarts velem!

Rácz Geri, és persze Orsóvai Reni itt a Forrás színpadán. Miért ne? Na ez a dal címe. Miért ne maradhattam volna még az ágyba legalább egy órát? Hát, mert ide jöttem, kérem szépen azért. Hello, hello! Ez a Forrás Rádió szombat délelőtti programja. Nem másra, mint Zimmerer Tamással. Egy óráig töltetjük együtt az időt. Igen, a hangom még reggeles, de hát reggel van, nem? 9 órától jövök üzenetküldő műsorral, 0629789785-ös a számom, SMS Viber formában várom az üzenetedet, de ha a közlekedési infód van, azt is küldheted nyugodtan. A Lőrincek és a Viktorok ünnepelnek ma, őket tudod köszönteni abban a 4 órában, a nevük eredetét pedig hozom a következő órában, hiszen érkezik majd a kalendárium, a régi történelmi érdekességeket is ide dobom, például egy tűzvész is ide kerül, 1666, a 666. Hú, ez az ördögé. No, hozom tehát a kalendáriumot a következő órában, ebben pedig ránézünk egy kicsit a közlekedésre, és persze az időjárásra is. Addig viszont jó dalok, Ájdokor és Föld Le Grand, no meg a Rosalind most a Snappel. Csak slágerek közrepül.

Five Core és Feu de la Grande. No, azt hiszem, hogy ez egy nagy klasszik, és mindenképpen a kedvenceim közé tartozik. 2007-ből szállítottam. A Let Me Think About It volt veletek. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatjátok. Köszönöm, hogy velem vagytok. Egy óráig lehettek, ahogy emlegettem most az időjárással. Állítólag kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen pedig marad a csapadékmentes idő. Térségünkben pedig

0: Patrick Kelly és persze Rakim a Wonders volt a tiétek. Na, sok csoda után, csoda, hogy még tudunk közlekedni az utakon, jön már is a blokk. Aztán Enotre és a 54 Ultra. Ilyen lesz a Talk to You!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Havazásra, jégesőre, csapadékra elméletileg ma nem számítunk, úgyhogy jók lesznek a közlekedés időjárási feltételei. Nem úgy, mint az M1-es. A szélesítéssel kapcsolatos infókat megtaláljátok az útinform oldalán. Annyi van, ha most belekezdenék, akkor soha nem lenne vége a blokknak. Az 1-es főúton Komárom átkelési szakaszán a 83-as és a 86-os kilométer között aszfaltoznak, a félpályás lezárásnál jelzőrök irányítják a forgalmat. A 10-esen az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom. A 13-ason a Komáromhoz tartozó Monostori hídon javítási munkálatok folynak, az 1-es kilométernél útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Na és még egy a végére, a Tata-Győr összekötő úton Bábolna és Balna között a 28-as és a 29-es kilométernél építési munka miatt, valamint a 31-es és a 33-as között gyalogátkelője építése miatt félpályás korlátozás.

Gwen Stefani és a Let Me Reintroduce Myself. Csak így egyszerűen 6 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy benne a szombat délelőtti program. 9-től például az üzenetküldő műsorral 0620-978-9785-ös ám a számom. A Lőrinceket és a Viktorokat tudjátok majd köszönteni, ők pedig érkeznek a következő órában, például Freddie Mercuryval egyetemben. Jön a kalendárium, addig viszont Naughty Boy, Compact Disco és Chloe Kajsa. Hozom csak slágerek közt!

Beaters with Goodbye az imént 3 évvel ezelőttről. A Forrás Rádiót hallgatod a szombat délelőtti programban, Tamás. Köszi, hogy itt vagy. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán robogunk Shakirával. Nyitom az órát az Utópia 2 betétdalával. Mutatom!

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. December 31-ig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a Komáromi Városháza dísztermében. Ne menjünk 4 után az erdőbe. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Itt a mikrofon mögött egész nap Szabó István. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. A kormány főbejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten a Komáromi Városháza dísztermében, fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is, közösen tekintették át a zajló és a tervben lévő jövőbeli fejlesztéseket. A közeledő párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadász területeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és az erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag reggel 9 és délután 4 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban se térjenek le a kijelölt turistajelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjünk az erdőbe. És végezetül sport, a labdarúgó OTP Bankligában címvédő Eto FC Győr már Giger személyében svájci utánpótlás válogatott csatárral erősítette meg keretét. A 22 éves támadó az előző szezonban a belga bajnokságban az ezüstérmes csapatánál játszott, innen igazol a Rába partjára. A belga klub honlapjának beszámolója szerint a svájci futballista 2025 telén érkezett korábbi csapatához, 25 mérkőzésen viszont csak 3 gólt szerzett.
0: Időjárás.
1: Még mindig nem hőszi az időjárás, sok napsütés valószínű a hétvégén, egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb mennyiségű csapadék is előfordulhat.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Ez így van, kérem szépen, igazat mondott Miksa, már nyitom mi is, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. Kalendáriumot ígértem erre az órára. Jönnek a névnaposok és a régi történelmi érdekességek. No meg Doja Cat, a The Buckethead nagy klasszikja, és Shakira a Zoo-val. Én Tamás, rádiózom.

cikket, és jó, hogy a szélszó 6 évvel ezelőttről hoztam. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti programot a következő órától már nem mással, mint az üzenetküldő műsorral, nevezzük finoman kívánság műsornak. 0620-978-9785-ös a számom, ezt használhatod, SMS Viber formában jöhet az üzeneted. Addig viszont jöhetnek a kalendárium érdekességei, no és a névnaposok, ők a Lőrincek, valamint a Viktorok, de velük is foglalkozom rögvest, jó? Addig pedig játszok jó dalokat a Galantis-től és David Guetta-tól egyet, no meg Bilex-től, a Schlepp-től és Nagy Vogi-tól. Nem hiszek, így a dal, az újdonságot hozom nektek. Csak slágerek közrepül!

A Galantis és David Vett a közös Down volt a tiétek 4 évvel ezelőttről, ez a Forrás Rádió, benne pedig nem más, mint a szombat délelőtti program Tamással. Ígértem a kalendáriumot, már kapjátok is, a Viktorok és a Lőrincek ünnepelnek ma. Ez utóbbi latin eredetű név a Laurentius névből származik, jelentése babér koszorúval díszített, míg a Viktor ugyancsak latin eredetű, jelentése győző, győztes. Na úgy látszik, hogy ma a győztesek babér koszorút díszítenek. Lőrincek, Viktorok, boldogat nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, tehetitek, 9 és 1 óra között, 4, azaz 4 órátok van rá. Nem kevés, ugye? Na és nem kevés történelmi érdekesség van előttem, úgyhogy nem sokára bele is kezdek. Addig Robin Schulz, Pink, jön Crystal Rock, és Alex Gaudino, Crystal Waters-el, Destination Calabria, szerintem ezt a dalt mindenki ismeri. Csak slágerek közdobom!

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
5: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
6: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
7: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is
6: széles választék és fantasztikus akciók várnak.
7: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok
6: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

forrás hétvége. Csajos témák minden szombat délelőtt Tamással. Ja, nem. Töltsétek a szombat délelőttöt Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig

Robin Schulz és persze Dennis Lloyd, a Young Right Now volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program, a kalendárium órájában köszöntelek, én Tamás. A névnaposokon már túl vagyunk, jöjjenek az érdekességek, például 1666. London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. Ez volt ugye a Great Fire of London, a Towertől a Templéig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. Zanzibárban, Tanzániában született Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Ma van egyébként Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas apáca misszionárius ünnepe. Ugyancsak a mai nap születte 14. Lajos francia király. Na, ő volt a napkirály, képzeljétek, 72 éven át uralkodott. Azt a mindenit, nem kevés, mások ennyi ideig élnek. Jól bírta? Ugyancsak a mai nap születte Jesse James, amerikai bűnöző, a Vadnyugat egyik leghírhettebb banditája. Pontosan 99 évvel ezelőtt avatták fel az első magyarországi kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. No és utoljára, de nem utolsó sorban, még mindig muzsika, 40 évvel ezelőtt a Dire Straits részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat nyert. Képzeljétek, a klip számítógép animációra épül, már akkor hihetetlen, ugye? Budapesti képeket és az első emelet együttest is látni lehet benne. Akkor ott mosolygott Kiki. No, ennyi volt a kalendárium, kérem szépen. Nem sokára a GLC jön, Kashin, a Blackpink pedig most K-pop vonalon. A Jump a tiétek, csak slágerek közdobom.

GSC féle, she makes me wanna. Csak slágerek közrepült feléd. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Túl vagyunk a kalendáriumon, robogám az idő. Kezdődik mindjárt az üzenetküldő műsor. 9 és 1 között kapod a programot. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha gondolod, köszönts Lőrinc vagy Viktor nevű ismerős trokont, barátod, bárkit, akit akarsz. SMS Viber formában várom tehát az üzenetedet. A kollégáim pedig várják az oroszlányi bányásznapot, hiszen kint leszünk, kérem. 1 és este 6 óra között találkozhattok Andival, Kittivel, Lackóval, Nikivel. No de a mi jó híradásban is hoznak rengeteg információt, úgyhogy a délután folyamán infók az oroszlányi bányásznapról. Így pedig majd infók a nagyvilágból, no de addig még rengeteg dalunk van, az M-Funk tuti, itt lesz Dr. Béres az Ocsó Macsóval, DJ Snake pedig most In the Dark, a tavalyi ebből érkezik, csak slágerek közdobom.

Rád, és persze, hogy a Feel Alive, ezzel zártam a második órát a mai délelőttben. Üdv neked, én Tamás, itt a forrásom. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán elkezdem az üzenetküldő műsort Lóival. Jön a Get Lucky!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
4: Bor, mámor, csikidám! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív

0: Pinteken Tóth Fere vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc és 9 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szennyezés került a talajba az iváncsai akkumulátorgyárnál. Mindenkori rekordot ért el a dízelüzemanyag átlagára az Egyesült Államokban. Futva, kerékpárral és gyalog utaztak vármegyénkben. Könyvtárról könyvtára. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Szennyezés oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik csővezetéken. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros hatását, például magzat károsító is lehet. Mindenkori rekordot ért el a dízelüzemanyag átlagára az Egyesült Államokban pénteken. Az elsősorban hosszú távú közlekedésben, így a teherszállításban használt üzemanyagfajta galononként 5,85 dollárba került az Amerikai Autószövetség irányadó mutatója alapján. Az iráni konfliktust megelőzően több mint 2 dollárral volt alacsonyabb a dízelár. Az eddigi legmagasabb nominális ára 2022 nyarán feljegyzett 5,82 dollár volt az ukrajnai háború kitörése nyomán tapasztalt olaj- és üzemanyagár sok nyomán. Dr. Koncer Erik szeptember 30-ai dátummal lemondott Tatabánya megyei jogú városa a polgármesteri tisztségéről. Önkormányzati képviselői mandátumát a lemondás nem érinti, képviselőként továbbra is részt vesz a közgyűlés munkájában. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlés a későbbiekben saját tagjai közül új alpolgármestert választ majd. Augusztus utolsó szombatján nagy sikerrel került megrendezésre a Könyvtártól Könyvtárig program 5 település könyvtárainak szervezésében. A tavalyi nagy sikerű Esztergom Dorogtávhoz idén csatlakozott Tata, Tatabánya és Nyerges Újfalu is. A Tatabánya-Tata útvonalon 2 köztes megállóval összesen 89 fő teljesítette a távot futva, kerékpárral vagy gyalog. A Vértes szőlősi kétlyukú hídnál és a tatai Fákja utcai kerékpár pihenőnél almával és műzli szeletekkel kedveskedtek a résztvevőknek, ezen kívül vízvételi lehetőség is volt a pontokon.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Aliho, elkezdem a harmadik órát, az üzenetküldő műsorról pedig az elsőt. Kiszámoltad? Jó volt a matekból? Remélem. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Névnapos, születésnapos köszöntésre. Tökéletes ez a program. Kyle Minogue mindjárt, itt pedig Louis kezdi az órát. Jön a Get Lucky! Tartsa rám!

Can't Get You Out of My Head 2002-ből érkezett. Bár sokan azt mondják, az ásót vissza Laci, alias az ásó vissza Laki, az sokkal nagyobb durranása volt. Nekem valahogy ez mégis jobban tetszett. Az azért öregebb dal. Jaj, most leöregeztem Kylie-t. Bocsika! No kérem, a Forrás Rádió szól nálatok, Bene Tamás. Egészen egy óráig tart a program, ami nem más, mint az üzenet küldő. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Lőrincek, Viktorok, boldog névnapot nektek, őket lehet ám köszönteni. És persze közben lehet Buenos Morgan visszatekintőt is hallgatni. Ebben az órában háztartási gépeket fogunk javítani. Úgyhogy egy unalmas téma érkezik, ami lehet, hogy nem is lesz annyira unalmas. Na, mindenképpen ajánlom a figyelmedbe. A következő fél órában tutét lesz. Addig viszont azok a dalok, amiket ti kértek tőlem üzenetben, kezdem már is, például egy Eurovíziós győztessel. Andi és Peti üzenet előttem, boldog születésnapot kívánunk anyának, köszönünk mindent, nagyon szeretünk, ez lenne az üzi. Andi, Peti, köszönöm, hogy írtatok, a dal pedig a Lorin féle Euphoria, a 2012-es Eurovíziós dalfesztivál győztese Svédországban. Hozom a dalt, anyának pedig boldog szülit!

Dualipa, és jó, hogy a Love Again, imádom, 6 évvel ezelőttről érkezett, ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás, 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ezt használhatod egészen 1 óráig. Kata írt rám Viberen, oroszlányba egy iroda lányainak küldeni a dalt, pörögjön a szombat délelőtt, írja, Kata erre a dalra tuti, hogy fog, köszönöm, hogy írtál nekem, Shakirától és Burna Boytól a Die Die-t kérnéd, ami ugye az idei foci VB hivatalos dala volt. Lányok, jó munkát adott!

Malaco és a The Time Is Now, egy nagy klasszik a 2000-es évek legelejéről szállítottam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt. Köszönöm, hogy itt vagy. Tóth Andi és egy régebbi dal. Jöhet? Jön ám! Zsuzsi üzenete előttem. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki szereti a jó zenét. Legyen szép napotok. Zsuzsi, köszi, hogy írtál. Mindenkinek célozom már is. Jó, úgyhogy mindenki szóljon mindenkinek, hogy ez a dal mindenkinek megy. Tóth Andi, itt a Forráson. Csak slágerek.

0: Fell Hello és a Nem számít a pénz 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, amit ugye megspékelek mindig egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. A program maga 6 és 10 óra között ébreszt téged minden hétköznap Rolanddal és Ádámmal. Ilyenkor pedig elővesszük a viccesebb pillanatokat. Például most is egyet, javítani vagy kidobni? Ez itt a kérdés, mi a helyzet a háztartási gépekkel? Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, én jól beharangoztam itt az óra második felé, mondtam, hogy háztartási gépek javításával fogunk foglalkozni. Hát ez annyira unalmasnak hangzik, hogy még én is elkapcsolni.
3: Azon gondolkodtam.
2: De tényleg.
3: Azon gondolkodtam, hogy ezt a témát lehet elni a szarabul felkonferálni, de egyébként lehet, figyelj. Tudod, miről fogunk beszélgetni? Az Európai Unió 2024/1799/EU javításhoz való jogról szóló irányelvről egy kicsit.
2: Én ezzel ratifikálom. Ratifikálod? Örülünk neki.
3: Felszólalnék, majd mindenkinek lesz 2 perc, jó, és a házelnök majd leültet minket, hogyha nem oké. De maga a téma egyébként szerintem akkor is izgalmas, hogyha nem hiszitek el.
4: Örülök, hogy erre kellett bejönnöm így.
2: Andi úgy várta már, hogy egyszer valamikor beszéljünk erről.
3: Ratifikáljuk itt a dolgot. Na, mert az van, hogy
2: És még hülye is vagy.
3: A következő órában ugye K-pop lesz. És gondoltam, hogy az idősebbeket is megragadjuk.
2: Mi gondolunk a generációs különbségekre.
4: Megint fogsz kapni ezért. Csak mondom.
3: Ez igaz.
2: Várjuk a kommentet, téma.
3: Nem, amúgy maga a téma, az szerintem izgalmas, mert sokat beszélünk erről így magunk között, szerintem, hogy...
2: Mi a hátad?
4: Mindig erről szoktok beszélni.
2: Persze, én is bemegyek.
4: Nem mondd itt 3 napig, kivel beszélgetek?
3: Mikor Kittinek elromlott a hűtője, azt nem megbeszéltük?
2: Én is bemegyek reggel köszönni, Andi. Jó reggelt, Andrea. Hogy vannak a háztartási gépeid? Köszönöm szépen, jól. Vasaló funkcionál? Igen.
4: Nincs is vasaló, de amúgy mindegy.
2: Akkor gyűjtünk egy vasalóra Andinak.
3: Próbálom kedvel.
4: Minek úgyse tudok vasalni.
2: Hát, tényleg?
4: Tényleg nem tudok.
3: Mit nem tudsz? Megfogod, húzod.
4: Nekem azért van ilyen gőzgépem. Nem, mert állandó... Nem. Hidd el, hogy van olyan, hogy nem tudsz vasalni.
2: Talad húzod. Már kijöttél belőle?
4: Kérdezd meg anyukámat, hogy nem tudok húzod. Igen. Mert mindig gyűröttebb lesz a ruha, és nem értem, hogy miért, mikor használom azt a nyammat.
3: Hát tüzét, azért ez nem az? Atomfizika. Hát lerakod, azt tolod, húzod.
2: Vasalód,
4: igen, de állandóan ugye ott marad egy csík, és engem idegesít. És ugye, na mindegy. Szóval
2: de ez a, ilyen van, van neked is? Ez a gőzgép. Igen. Ilyen van neked is? Dolgarulhatta meg így izélet.
3: Érdemes videóban követni ezt a beszélgetést.
4: Hát igen.
3: És alárakni valami egészen más hangok. Na, mert...
2: De az jó tudsz?
3: A gőzgép az nagyon az jó.
2: Sokkal izgalmasabb, mint ez, amit ide leírtál.
3: De maga vasalás sem.
4: Igen, ez jó tud.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Rózner és a Could Me, mekkora klasszi, úristen, de imádtam ezt 2010-ben. Szerintem abban az évben az egyik legjobb kislemez volt. Na nem az úrtól, hanem úgy általában. Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Ezt hallgatod, hozom Pistit, a legfrissebbeket kapod, aztán The Rehab és az In My Head, mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
2: Szeptember 6-án vasárnap érdemes Oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes,
3: magasra száll a helikopter velünk,
2: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
0: Ez reklám volt.

0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre, béketervet visz az USA Moszkvába és Kijevbe, több százan gyűltek össze Tatabányán. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormánya természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős önálló országos hatáskörű felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magában foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe. Az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemisszióért felelős, különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek egyaránt. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, derült ki a washingtoni tájékoztatásból. Több százan gyűltek össze Tatabányán a vértanúk terén lévő bányász emlékműhöz, hogy megemlékezzenek a hősi halottakról. Az esemény meghitt hangulatát a tatabányai bányász fúvós zenekar biztosította, zenéjük emlékezetessé tette a megemlékezést. Író-olvasó találkozó lesz Szántó Dániellel Komáromban, méghozzá szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtárban várják majd délután 5 órára. A program ingyenes. Részletek a Jókai Mór városi könyvtár közösségi felületein és honlapján.
0: Időjárás.
1: Még mindig nem hőszi az időjárás, sok napsütés valószínű a hétvégén, egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb mennyiségű csapadék is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem egészen egy óráig lehettek. A szombat délelőtti üzenetküldő műsor pörög 0620-97-8-97-85-ös. Ha van születésnapos vagy névnapos ismerősöd, akkor mindenképpen gondolj rá. Én pedig gondolok a jó dalokra, Justin Timberlake például. Rehab pedig, ha már ígértem, akkor kezdjen az In My Head. Rádiózz velem!

Az új évezred legelejéről szállítottam neked. Ez a Forrás Rádió a nap 24 órájában csak slágerekkel. Ebben a négyben pedig főleg, hiszen tiétek a főszerep, ti válogattok az üzenetküldő műsorban. 0620-97-8-97-85-ös SMS Viber formában nyugodtan jöhet az üzi, és ha gondolod, akkor a Lőrinc vagy éppen Viktor nevű ismerőseidet köszöntsd fel bátran. Buenos Morgan visszatekintő, igen, lesz, mielőtt kérdeznéd. Még mindig a háztartási gépekkel foglalkozunk, Roland és a szívás kerül előtérbe. Hát, hogy a szívás mit is jelent, na kiderül majd a következő fél órában. Addig viszont még kedvenceitek, például T. Danny és a Follow the Flow. Krisztián írt rám, SMS-ben tette, köszönj az elmúlt 5 évet a legcsodálatosabb lánynak, szóljon ez a dal nekünk, írja. Krisztián, köszönöm, hogy üzentél, T. Danny és a Follow the Flow közöst kéred tőlünk, rendben lesz. Mármint, hogy rendben lesz, hogy a dalt leadjam, és ez a dal címe is, úgyhogy a legcsodálatosabb lánynak már is küldjük, hozom.

és a My Way 5 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió, a szombat délelőtti üzenetküldő műsorral. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Bogi írt rám SMS-ben, a fitness terem délelőtti csapatának küldene egy kis energiát a mai edzéshez, MK és Krisztál közösével. Bogi, köszi, hogy itt voltál velem, és hogy írsz, és köszi, hogy a fitness teremben oktatod, vagy éppen edzel az embereket. Ráfér a mai fiatalságra? Na, persze, nem csak a fiatalságra, bocsánat. A Dior a tiétek, jó mozgást rá!

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kövér, a 99-es évből hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy itt vagy, egészen egy óráig tart. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, rögvest pedig Buenos Morgan visszatekintővel is jelentkezem. Addig viszont Despacito, alias Despacito. Egy titkos imádó üzenet előttem, Annának küldeni ezt a számot a pult mögé. Gondolom, akkor Anna a boltban dolgozik, remélem mosolyt csal az arcodra. Na ez lenne az üzenet. Titkos imádó, köszönöm, hogy írtál a Despacitót, kéred. Anna, fügyú a pult mögött. Itt a talod. Csak slágerek közt küldöm.

0: Nagy Adri és Lótfi begélyelt, persze, hogy nincs túl késő, így 3:45 tájékában miért is lenne késő? Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem Buenos Morgan visszatekintőt, már kapod is, benne pedig a háztartási gépekkel foglalkozunk továbbra is. Javítani vagy kidobni, ez itt a jogos kérdés. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Na, hagyjuk a vasalás témáját. Az a témánk, hogy javítani kell, és nem cserélni. Mert hogy ugye nagyon arra mentünk rá, hogy mindent cserélünk, hogyha elromlik, kapcsolatokat is, és nem. Az EU arra akar minket küldeni, hogy javítsunk.
3: De drágább a megjavítása sok esetben, mint hogyha vennék egy újat.
2: Most tehát a kapcsolatról azért beszélsz, újat, vagy a technikai cuccokról?
3: Szerintem is.
4: Sok esetben a kapcsolatnak is egy pár terápia, elutazni valahova, hát, na, a romantikus vacsora.
3: Gyereket és csinálni.
2: Beviszed a szervizbe.
4: Az egyébként egy elég szar ötlet, tehát amikor valaki azért vállal a gyereket, hogy majd ezzel megmentse a kapcsolatot. Ha lenne olyan ifjú hölgy, aki éppen ezen töri a fejét, nem jó ötlet. Hidd el nekem, nem jó ötlet. Nem, csak annyi ilyet láttam már ilyeneket.
3: Nem, tényleg, igen, egyébként.
2: Mennyi garanciát vállalnak egy kapcsolatra? És hova viszed vissza? Mondtad az apusodnak, hogy azért a...
4: Nem, arra senki nem vállal, szerintem garanciát.
2: Oké, gyors szerviz időn túl vagyunk most már, de azért hátha. Jó, hát figyeljetek, mi az, hogy drágább? Meg mi az, hogy javíthatóság? Meg
4: drágább,
2: mi az, hogy...
4: több pénzbe kerül. Hát, segítsen neked értelmezni.
3: Ez olyan volt, mint az, hogy én nem tudok vasalni.
2: Mert szerintem egyébként tényleg átestünk a lónak a túloldalára. Tehát, hogy ma Mercedesnél például, ami szerintem egy kifejezetten izgalmas per volt, volt egy olyan, hogy kiderült, hogy van egy munkatárs, akinek az a feladata, hogy egy bizonyos alkatrész, egy kis gagyi kis vacak műanyag szutyok, az pont X év után romoljon el, hogy utána vigyék szervizbe az autót, mert ott már vége a garanciális időnek. Tehát volt egy ilyen munkakör.
4: Nem létezik.
3: De ez
4: volt
3: mindennél egy így van egyébként, ha belegondolsz, akkor egy bizonyos idő után a telefonok is elkezdenek ugye megromlani.
2: És hát a mosógépszerelő is mondta, hogy egyébként úgy gyártják már a maiakat, és ezért jó a régi, amiből onnan tudtad, hogy elkészült a mosás, hogy kiért a mosógép a nappaliba. Tehát hogy nekem is volt ilyen betonkockájával, hogy kész, megjött, de hogy mondta, hogy az újakban már benne van valamilyen elromló alkatrész, és hogy jobb a régi, mert igazából az új is elmenne örökké, csak nem éri meg nekik, ezért csinálnak bele olyat, ami elromlik, elkopik.
4: Amúgy az a baj, hogy tényleg én is hallottam, autóvillamossági szerelőtől is hallottam ilyet, hogy még azok a márkák is, amik egyébként mondjuk a megbízhatóságukról híresek, automárkák, szerintem nagyjából mindenki sejti, mikre gondolok, még azok sem olyan minőségűek, mint voltak mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. És azért ez valahol, ha azt veszed, akkor szomorú. Nyilván az adott gyártónak, az adott cégnek persze az az érdeke, hogy akkor vegyél minél előbb újat, de akkor is sima mezei felhasználóként meg azért úgy csak reménykedsz abban, hogy mondjuk sok-sok évig tudsz használni valamit. Azért egy autó vagy egy műszaki cikk az elég komoly kiadás szokott lenni.
2: Van nektek olyan műszaki vagy bármilyen tárgyatok otthon, ami meglepően régóta működik? Valami, ami tényleg ilyen őskövület is a mai napig használjátok?
4: Hát ilyen őskövület nincs, de nekünk például az egyik tévénk az most már határozottan régi, az még nem is okos tévé, az van még teste? Sima meze. Nem, nincs, hát annyira nem régi. De hogy nem ilyen okos tévé. Nem teste, ilyen vékony, ilyen Slim Fit Edition. De hogy nem okos tévé, és azt például azért most már, hát nem is tudom, hogy hány éves, de elég sok. Meg egyébként szerintem a mosógépünk se egy mai darab, tehát hogy már az is azért egy ilyen, hát 8-10 éves talán, vagy nem tudom, azt, hogy tudná ezt megmondani, az a baj.
2: Nekünk szerintem van egy ilyen több mint 10 éves botmixerünk, ami tényleg már ilyen őskövület, meg legenda, és még mindig bírja, és semmi baj vele.
3: Igen, nekem is egyébként a botmixerem is ilyen, meg a mosógépem is, le is kopogom, mert még mielőtt bármi is történne. Meg most anyuval beszélgettünk, hogy az ő kenyérpirítója már 20 éves. Több mint 20.
4: A kenyérpirító nekünk is van, meg egyébként a hűtőnk is van már 10 éves.
2: Tényleg?
4: Szerintem. Aha.
2: Nekünk a habverünk nagyon őskövület. Az még az a fajta, tudod, amit a nagymamáink használtak.
4: Hát még az, amit így fehér... megfogsz a kezedbe, és így...
2: De nem, a robot haber, az egyébként fehérnek indult, de most már ilyen bajszínű. De
3: ja,
2: maga
3: hát
2: a műanyag meg szottyosodott rajta egy kicsit, de az is olyan, hogy nagyon sokáig volt régi porszívónk. Mert a mostaniak már nem szívnak úgy.
3: Nem.
2: De arról már átálltunk.
3: Most nem lennék a fejedben.
4: Ezt ne csapjam le? Ügy egy...
3: Ne, szerintem...
4: Ügy 3-4-8-kor?
3: Látom, hogy akartad, de inkább ne.
4: Hogy vajon a szívás az idő elületével visszaesik? Jó, ezt nem fogom lecsapni.
2: Jó, köszönöm, nem csaptad le.
1: Buenos Morgan, minden hét

Sick és a When I Get You Alone. Fú, de imádom ezt a dalt. Az új évezred elejéről érkezett ez is. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Egy óráig tart a program, tehát innentől számolva még köbök 2 órád van arra, hogy üzenj. Hozom Pistét, a legfrissebbekkel jelentkezik, aztán Lady Gaga nyit a The Deed Dance. Mutatom!

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bor, mámor, csikidem. Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagykoncertje. A rendezvény ingyenes.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. December 31-éig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Térségi polgármester

0: Polgármesteri fórumot rendeztek a Komáromi Városháza dísztermében. Ne menjünk négy után az erdőbe. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. A kormány úgy döntött, hogy december 31-éig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten a Komáromi Városháza dísztermében, fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is, közösen tekintették át a zajló és a terven lévő jövőbeli fejlesztéseket. A közeledő párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadász területeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és az erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag reggel 9 és délután 4 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban se térjenek le a kijelölt turista jelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjünk az erdőbe. És végezetül sport, a labdarúgó OTP Bankligában címvédő Eto'o FC Győr már Giger személyében svájci utánpótlás válogatott csatárral erősítette meg keretét. A 22 éves támadó az előző szezonban a belga bajnokságban az ezüstérmes csapatánál játszott, innen igazol a Rába partjára. A belga klub honlapjának beszámolója szerint a svájci futballista 2025 telén érkezett korábbi csapatához, 25 mérkőzésen viszont csak 3 gólt szerzett.
1: Időjárás.
0: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Még mielőtt kérdeznéd, hogy mi a fene van most itt a Forráson, segítek, üzenetküldő műsor. Egészen egy óráig van még 2 órád arra, hogy üzenj nekem. Lehet köszönteni névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Bruno Mars, a The Lazy Song-gal mindjárt. Lady Gaga pedig, ha már ígértem, a The Deep Dance-el. Rádiózz velem!

Egy újabb dal, amit nagyon szeretünk, Bruno Mars és a The Lazy Song volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor egészen egy óráig tart a program. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. 0620-97-8-97-85-ös, ez az elérhetőségem SMS Viber formában. Várom az üzidet, te pedig várod a Buenos Morgan visszatekintőt. Na, hozom nem sokára, benne pedig kapaszkodj, még mindig a háztartási gép javítása, vagy éppen kidobása lesz a téma. A garanciáról beszélgetnek majd ebben a blogban. A következő fél órában tuti jön, na meg a halott pénzdala is. Itt lesz nem sokára Gail, most pedig Eros Ramazzotti és Louis Fonsi egy dalban. Az jó nagy durranás lehet, ugye? Évi írt rám Viberen, Erika lányának névnapjára és Éva lányának születésnapjára kérne egy Eros Ramazzotti dalt. Anyu és papi, akik küldték az üzenetet. Nos, mint ahogy emlegettem, Eros Ramazzotti és Louis Fonsi közösét választottam. Perle Strade, Una Canzone, így a dal. Anyu és papi, köszi, hogy írtatok. Erika, boldog névnapot, Éva, neked pedig boldog szülit!

A Devener és Ultrán AT újdonság, Starlight volt a tiétek, csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, az üzenet küldő műsort hallgatod, egészen egy óráig tart a program. A folytatásban egy édibédi hölgy, Gail, aki az a dalát csatolom, ő pedig Bálint, Laci barátjával kint pecáznak, üzenné neki, hogy jó lenne, ha fogna valami halat is. Igen, jogos, nem csak a pecabotot kell fogni, kérem, ha sem árt, ugye, ha már pecázunk. Na minden mellé a Gail-féle ABCDEFU érkezzen. Jó munkát nekem, köszönöm nektek pedig jó fogást, hogy mit szoktak mondani a pecások egymásnak. Itt jön Gail, ne is az ABCD.

0: után termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes.
3: Magasra száll a helikopter velünk.
2: A Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Az If You Wanna 2021-es datálása egy kiváló remixben itt a Forráson a The Girl Next Door tolmácsolásában. Ez a szombat délelőtti üzenetvüldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy. A Halott Pénz Gyerekek című dalával robogunk. Szilvi írt ezt a dalt, kérnél küldeni a férjének nagyon boldog névnapot kívánva, üzeni neki, hogy nagyon szereti. Nos, akkor a férjedet vagy Lőrincnek, vagy Viktornak hívják, mert hogy ugye ma ők ünnepelnek. Szilvi, köszönöm, hogy írtál itt a Halott Pénz és a Gyerekek. Férjednek boldog névnapot!

0: Vadonatúj dal Miley-tól, aki Miley Cyrus, de innentől, ettől az albumtól őt már Miley-nak kell szólítani. Na ilyenkor őrül meg az adás lebonyolító rendszerünk, ugye? Na de mit érdekli ez Miley-t? Bains per se, így a dal. A Vadonatúj album első kislemezéről dumáltam. Ez a Forrás Rádió a szombat délelőtti üzenetküldő műsorban, a Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. A téma természetesen még mindig a háztartási gépek körüli őrület, megjavítassuk, vagy kidobjuk, mi a helyzet a garanciával. Na, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: A, meg a robotporszívókról se kezdj el beszélgetni, mert ez egyre népszerűbb.
3: Hát egyébként a robotból, várjál, mert nekünk, de azt mondom, pont egy negatív tapasztalat.
2: Tényleg?
3: Igen, mert hát én nem tudom, hogy hány évig működött rendesen a robotporszívunk, de most már érik egy, már jó ideje, nem. Egyszerűen elindítod, és ez a nagyon keveset bír most már csak.
2: Hát nyilván ezekben az aksi is romlik.
3: Jó, hát
2: most veszítjük el a hallgatókat, vagy most nyerjük meg őket?
3: Itt is lehetne párhuzamat vonni, tudom, Andi. Tudom.
2: Na, mert itt az van, hogy...
3: Nem tudom, melyik egyszer jutott eszedbe.
2: Bizonyos termékek javítását a gyártónak szavatossági időn túl is vállalnia kéne, sőt, hogyha megtörténik a javítás, akkor a szavatossági idő is meghosszabbodhat bizonyos termékeknél még 12 hónappal, tehát kvázi a javításnak is lenne egy szavatossági ideje.
3: De ez egyébként nincs így? Már eredendően?
2: Hát már most akarják változtatni. Tehát, hogy elromlik valamit, garancia időn belül.
4: Én még a robotporszívónál elragadtam a robotporszívónál.
3: Ami az exeit pörgeti a fejébe, hogy az idő elteltével már egyre kevesebbet bírt.
2: Képzeld el,
3: nagyon kivétel.
2: Képzeld el Robertot. Roberto, legyen a fejedben egy ex, hogyha úgy akarod, de lehet a géped is.
4: De nem, csak mondd el még egyszer, hogy van ez a...
2: Robertoért a anyukája vállalja a felelősséget mondjuk egy évig.
4: Igen.
2: Te egy éven belül visszaviszed, hogy ez a Roberto már nem szív. És...
3: nem is Roberto, de mindegy.
2: Mindegy, és anyuka megjavítja, hogy megint szíjon. És onnantól meghosszabbodik a garancia, és volt rajta egy javítás.
4: Aha, igen, értem.
2: És nem az van, hogy ezért, de ebből meg az
4: nem
2: lesz...
4: Nem tudom, hogy így van-e egyébként.
2: A magyar...
4: Már visszakapcsolódunk a beszélgetésbe.
2: Magyar fejjel egyébként ezzel nem... élnének vissza nagyon? Már hogy azzal, hogy akkor csak azért is elviszem még egy nappal a garancia hát, lejárta előtt, valamit ja. kitalálok, és akkor meghosszabbítják nekem a dolgot. Kiterjesztett garanciáknál van ilyen, azt tudom. Vagy vannak ilyen hülye garanciák, mi a tévére kötöttünk, az olyan, hogy arra is kötöttünk, azt hiszem 50 ezer forint volt, tehát nem volt olcsó, hogyha bedobjuk valamivel, vagy betörik a kijelző, amire egyébként nincsen biztosítás, akkor, akkor is kapunk újat, de úgy van a garancia, és ezt meg is súgta a Médiamarktos Muki, hogy figyelj, bármi történik, mondjátok azt, hogy te dobtad be, mert csak rád vonatkozik. Tehát, hogyha beleáll egy, mit tudom én, egy gyerekfakocka, akkor azt is én dobtam bele a tévébe, mert csak akkor cserélik, hogyha én követtem el a hibát.
3: De ez milyen már? Hogy egy családtagra nem? Hát ja, általában hát a gyerekek szoktak ilyeneket csinálni.
4: Hát igen.
3: Hát pedig nálatok ki tudja. Mérünk család szokásait is.
2: Bedurul a szombat.
3: Ja. Egy jó kis fakockázás Petrával.
4: Hát van amúgy olyan fakocka.
3: Van? Tényleg?
4: Van, igen.
3: Fakocka?
4: Fakocka.
2: Hát veletek meg mi van. Jéj.
4: Kölcsön adja Máté.
3: Ja, hogy neked van olyan?
4: Van.
2: Na, szükség van rá.
3: Ne, csajos estéken ugye nem szoktátok ezt játszani.
4: Nem.
3: Nem? Vagy ha igen, akkor...
2: Kidobós. A fates lápoló.
3: Szoktátok akkor ezt videófelvételt.
2: De mert egyébként bizonyos termékeknél direkt rontják is a szerelhetőséget. Pont az Apple-nél van egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy a 10-es javítási skálán az új MacBook-ok, azok meg a Pro-k, azok már ilyen 1-es meg 2-es javíthatóak, tehát abszolút nem szerelhetőek. Pont azért, hogy ne is próbáld meg magadnak otthon megbütykölni.
3: Uh-huh. Hát de mondjuk azért ahhoz már tényleg elhivatottnak kell lenni, vagy inkább elvetemültnek, hogy valaki megpróbáljon egy laptopot otthon megjavítani. Bár gondolom, hogy azért vannak sokan, akiknek a műszaki érzékük picit magasabb az enyémnél, de hát akkor is.
2: Van egyébként olyan dolgotok, aminek a javítását semmiképpen nem akarnátok? Tehát, hogyha elromlik, akkor mindenképpen újat vennétek belőle, és nem akarnátok szerelni a régit?
3: Én nem tudom, hogy például a mai modern tévéket mondjuk hogy lehet szerelni, meg egyébként tényleg én is attól félnék, hogy ott már maga a javítási költség is majdnem annyi lenne, mint ha vennék egy újat.
4: Főleg így a mosógépeknél hallottam ezt, hogy ott brutál árakat el tudnak kérni, meg eleve ugye ki kell fizetni a kiszállást is, hogy egy ki kijön, megnézi, mond egy árat, aztán megint kijön, megint ki kell fizetni, és akkor meg kifizetni az árát. Tehát, hogy totál nem éri meg.
3: Igen, szerintem. Hát mi ezt beszéltük Ádival, hogy egy ilyen háztartási gépszerelők lennénk mi. Tehát nem értenénk a szakmához, nem tudjuk megjavítani. És kimegyünk, ezt nem tudjuk megcsinálni, de a kiszállásért elkérjük a pénzt.
4: Hát igen.
2: 50 ezer lesz a kiszállás, bocs, más igen. Nem tudtunk tenni már ennyi.
4: Igen, lehet, hogy működnek is így emberek.
3: De legalább megpróbáltuk.
1: Buenos morgen, minden

0: Avicii és persze Lenny Kravitz, a Super Love zárta ezt az órát és magát az egész szombat délelőtti produkciót, benne például 9-től az üzenetküldő műsorral. És hogy mi a folytatás? No kérem, hát persze, hogy az oroszlányi bányász nap. Ott van már kint Lackó, Nandi, Niki. Úgyhogy keresétek meg őket, menjetek oda hozzájuk fotózkodni. Ha viszont nem mentek, mert nem tudtok, akkor itt adásban mindent meg fogtok tudni az oroszlányi bányász napról. Ez a program egészen 6-ig, 8 órától pedig természetesen a Saturday Live Session indul DJ Hubikkal, a vendégei Dom Panta, valamint Thomas Kutinova, és persze Johnny Steyer, valamint Robin Schulz a Club Sessionben 10 és éjfél között, ez utóbbi a Sugar Radio show-jával. No, ciao, ciao mindenkinek, a koktélban találkozunk majd, úgyhogy hétfőn győszök!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10.

0: Buenos Morgen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bor, mámor, csikidem. Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
1: Ez reklám volt.
3: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Új közlekedési táblát helyeztek ki az Öreg tó partjánál, 140 éves a magyar New Market. Ebben az évben is megszervezték a Válasz Sportágat elnevezésű eseményt, Tatán. Jövök már is a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött pedig itt a Forrás Rádióban Szabó István. Új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az Öreg tó partjánál Tatán, a Lovarda felé vezető út elejére a Bláti iskola felőli kapu utáni útszakasz mellé. A tábla arra figyelmeztet, hogy a területen közlekedő járműveknek megállni tilos az útpatkán is, a levezető út mindkét oldalán. Szeptember 14-ig átmeneti türelmi időre figyelmeztetésben részesül az, aki nem tartja be a szabályt, de ezt követően már büntetés jár a szabálytalanul parkolóknak. A területen az út végén az istálló előtt kijelölt parkolóhelyen tudnak megállni az autósok. Tataváros önkormányzata a Kőhúti Sasok Díjasével együttműködve ebben az évben is megszervezte a Válasz Sportágat elnevezésű eseményét, amelyet a Kőhúti Általános Iskolában és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban rendeztek. A programot most is nagy érdeklődés kísérte, a gyerekek a délelőtt folyamán számos mozgásformát kipróbálhattak, a tánctól kezdve a karatén át egészen a súlyemelésig. 140 éves a magyar New Market, ebből az alkalomból várják az érdeklődőket szeptember 27-én és október 25-én az Angol-Magyar Lovas Történelmi Egyesület szervezésében telivér bemutatóval, kórhű fotózással, könyv bemutatóval és számos más érdekes programmal Tatán, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Kis Hotelben folytatódott az önkormányzat vállalkozói találkozó sorozata, a reggeli kávé a polgármesterrel Tatán. A 2019 óta zajló programsorozattal kapcsolatban Michl József polgármester elmondta, a tatai cégek között jó a kapcsolat, ezek az események pedig tovább erősítik köztük, illetve az önkormányzat és a helyi vállalkozások közötti kommunikációt és együttműködést. A szeptemberi találkozón a Komárom-Esztergom vármegyei kereskedelmi és iparkamara tartott tájékoztatót. Az előadások a kamara vállalkozás fejlesztési programjait és a duális képzést is érintették. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei, Szabó Istántól köszönöm figyelmüket. Kevesebb mint egy óra és újra találkozunk majd itt a Forrás Rádióban, addig is maradjanak velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Most pedig vissza

0: kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a 76. bányásznapon Oroszlányban, mellettem pedig itt van Bálint Lackó.
1: Hello, bello, szia Andi, üdv mindenkinek.
0: No, hát itt már azért voltak délelőtt programok egyébként, úgyhogy volt veterán jármű bemutató, meg aztán csilletoló verseny is, és hát most még beszélünk, zajlik a bányász fúvószenekari találkozó, úgyhogy ezek vannak most délelőtt, és akkor délután is lesznek majd fellépők. Kik lesznek azok?
1: Hát majd hangosan szólhat az ének. Jó. És örülj velem kérlek, jó? Ez nagyon jó, mert
0: majd örülünk.
1: Hát Soltész Rezső ebből kitalálható nagyon egyszerűen, 16:30-kor fellép. Figyelj, egyébként te hogy voltál az űrgammákkal? Már bocsánat, a következő fellépők kapcsán így eszembe jutott. Azért mégiscsak egy generációból származunk. Én imádtam.
0: Én is.
1: Nem tudom, hogy ez ilyen bűnös élvezet.
0: Én voltam szénialázás koncerten.
1: Én is, Tatabányás, Porcsanóban volt ilyen, ott voltam.
0: Igen, és ráadásul még a póló, amit ott vettem, a mai napig megvan, és jó rám egyébként.
1: Na, ezt már én nem tudnám elmondani.
0: Sejtes állapotban van, de jó még.
1: Ezt már én biztos nem tudnám elmondani, ha lett volna, de nem volt. Szóval Szulák Andrea, aki ugye összeköthető ez, 17:20-kor fellép, aztán jön a Premier Színház 18:15-kor, és hát a végén egy jég dupla viszkivel mindenkinek jár, főleg mert Charlie nagy koncertje lesz látható. Hallható.
0: Így van, úgyhogy sok-sok program lesz itt kint egyébként az oroszlányi bányásznapon, érdemes kijönni, meg hát igazából vannak itt ételek is nagyon finomak, meg édességek is lehet játszani is a gyerekeknek, úgyhogy érdemes meg, hát velünk is lehet játszani egyébként.
1: Szóval
0: mi is hoztunk egy játékot, ugye a strandos kitelepüléseken ezt a népszerű pörgetyűs kérdés-válasz játékunkat hoztuk, és akkor lehet tőlünk nyerni egy csomó mindent.
1: Így van, pörgessétek meg a kereket, véletlenül is, akit itt pörgessétek be, nem szeretnénk, hogy a dühös lenne. Bár nem az az akad, de egyébként most nem hallja, úgyhogy azért pedig ilyen merész lenni. Szóval a lényeg, hogy meg lehet pörgetni egy kis kerekünket, és ezáltal nagyon jó kis ajándékokat tudtok nyerni. Hogy hogyan? Hát gyertek ide, kérdezzétek meg bátran.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes.
2: Magasra száll a helikopter velünk.
1: A Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: My

0: Továbbra is itt vagyunk Oroszlányban, az immáron 76. bányász és amúgy 34. villamos napok on. Kérlem szépen Andreával.
1: Onnan, így van.
0: Onnan, ja. Ezt tudom, mint amikor tudodik, ha szokták kérni, hogy says only nagybetűkkel, ez nem olyan. Aztól mondjuk én kiütést kapok, de maradjunk abban, hogy ez a bányász napok, és ott vagyunk ezen a rendezvényen, és hát kicsit ránk ijesztett az eső, de azért a napocska most már itt szépen kibújt, úgyhogy mindenki csak biztatni tudok, hogyha azt érzi, vagy látja, hogy éppen az ő térségében most elkezdett esni, az azért van, mert innen küldtük ez a az esőfelhőket, és hoztuk a napsütést.
1: Igen, és hát nem tudjuk, merre küldtük, úgyhogy elnézést, de valahova el innen az a lényeg. Úgyhogy, ja, igen, nagyon jó, hogy most kisütött a nap, mert egy kicsit hideg is lett az esőtől, de most már azért úgy már be is fűtöttek, úgyhogy estére kell maximum kulcsit hozni szerintem.
0: Ja, mondjuk neked ez a tipikus csajos időjárás változás azért megvan, hogy úristen, jött a felhő, akkor azonnal valami melegítőt föl magamra.
1: Jó, én fáztam, hát fázós.
0: De mikor? Na, ezt akartam, de én még nem ismertem nőt, aki nem fázós típus.
1: Tehát... De olyan hideg a kezem is egyébként, még mindig. Pedig most már jó idő van.
0: Na mindegy, hát erről ennyit, most már azért sokkal jobb időnk lesz, ez tény is való. Nem tudom, te körben néztél egyébként, hogy mit lehet harabdálni, mert én meg ugye tipik faszimódjára itt fogtam magam is, hogy körben néztem, aha, hol a kaja, hol a pia?
1: Én annyira nem néztem körben, megmondom őszintén.
0: Ezért mondom, hogy tipik.
1: Látok el odáig innen, hogy milyen ételek vannak, mert csak a képeit látom, de sülteket látok csak.
0: Fia, hát én sem mondom meg,
1: hogy lehet kapni. Igen, én amúgy kürtös kalácsra vágynék, azt nem láttam.
0: Nem.
1: Remélem, de lehet, hogy van.
0: Na, körben
1: lehet,
0: ezek...
1: hogy arra van, amit most pont nem látok be. Mert hogy azért elég nagy a terület ahhoz, hogy itt nekünk ez a színpadrész, ez egy kicsit eltakarja.
0: Miért szeretsz?
1: Kürtös kalácsot? Kakaósat.
0: Kakaósat, jó, megjegyeztem. Jó, csak hogy mondom a hallgatóknak is, hogy a Andinak jövök egy kajával, és éppen ezért mondom.
1: Ja, én ezt már elfelejtettem, látod? De így most már van rá bizonyíték, hogy
0: én meg az a nagy szám. Na, hát hogyha velem is a nagy számmal, illetve Andreával, vagy éppen neki akár kürtös kalácsot szeretnétek hozni, és nem csak találkozni szeretnétek vele, szerintem elfogadod.
1: De, hogy ne fogadod.
0: Na, mondom én, azért lehetetetni a műsorvezetőket mint mindig, és Kitit is szerintem, ő is szerintem, na, ugye bólogat, elfogadja a kürtös kalácsot. De nála viszont lehet játszani is mindenféle ajándékért, úgyhogy gyertek ki, próbáljátok ki a szerencséteket, mi itt leszünk egészen sokáig, úgyhogy tényleg gyertek Oroszlányra a bányásznapokra.

0: Szép napot, sziasztok! Mi itt vagyunk a 76. bányász és 34. villamos napokon, Oroszlányban. Itt van mellettem még mindig Lackó. Szia!
1: Hello, hello! Kicsit próbálják itt a füstgépet ezerrel. Nem tudom, nézed-e?
0: De látom, igen, hogy csak itt
1: vagyok. Folyamatosan azt nézem, hogy de jó, füst.
0: Menekülni szeretnél?
1: Ne, én? Nem. Maximum, ha csúnyán nézel. Még nem néztél
0: csúnyán. Nem néztem csúnyán. Nem még. Is fogok szerintem csúnyán nézni.
1: Szerinted?
0: Valószínű. Szerintem. Eddig úgy tűnik, hogy nem.
1: Aha. Jó.
0: De ez nem füst szerintem, hanem por. Nem?
1: Hát
0: és remélem.
1: Hát megkérdezhetjük majd mindjárt, hogy ez a füstgép, ez mi bűn van.
0: Ilyen időjárási anomáliák után, hogy esik az eső, aztán süz a nap, már ki tudja, hogy mi történik itt.
1: Fél tábortüzet nem hinném, hogy itt a tér kellős közepén rakni lehet, vagy mondjuk lehet, de nem hinném, hogy bárki is megtette volna, főleg nem a színpad közvetlen közelében.
0: Na, szóval, azért mindenki nyugodjon meg, és jöjjön ide ki az oroszlányi bányásznapra, mert semmi sem történik, mármint, hogy ilyen...
1: Semmi sem a véletlen műve. Időjárási
0: vészhelyzet, semmi olyasmi, hanem szuper jó hangulat fog majd titeket itt várni.
1: Igen, egyébként meg a... Hát mikor is lesz? Hát nagyjából egy a jó 2,5 óra múlva a Soltész Rezsőnek a koncertje, úgyhogy lehet, hogy ő is füstgépezik. Nem tudom.
0: Mondjuk az menő lenne ennyi idősen füstgépezni.
1: Ugye? Hát szerintem az tök király. Én épp ezzel gondolkodtam, hogy és akkor vosszoljon agosan az ének! És akkor
0: közben
1: szerintem az atomdurva lenne.
0: Igen, és a sötét lenne, milyen jó lenne, ha még ilyen színes kis izék is mennének reflektorok közben.
1: Igen.
0: És akkor megvilágítanák.
1: Nem, de szerintem ő inkább ez a mondhatnék konzervatív, jól fésült, tipik úriemberes fellépő lesz majd, én azt gondolom. Mert nem. Aha, szerintem ő lejön, elnyomja a kis nótáit, újakat, régieket egyaránt, és hát tipikusan, ahogy szerintem az ő stílusa, az jobban illik, hogy tényleg ilyen úriemberesen, szolidan.
0: Jó, hát igen, mindenkinek megvan a saját.
1: Hát azért nem egy ilyen...
0: Menő lenne, ha egy füstfelőből lép neki.
1: Hát igen, menő lenne, de hát nem egy tomboló döglegyek koncert lesz az ő helyén, tehát hogy így
0: az... Nem, az biztos. Az biztos, hogy nem. De egyébként, ha látni szeretnétek őt, akkor mindenképpen gyertek ki ide. Mert vagy, szerintem azért jó buli lesz.
1: Vagy ha látni szeretnétek Andit, meg Kittit, Kittivel meg lehet nyerni is, de persze nem úgy, hogy mondjuk matricára beváltjátok őt, mint valamelyik szupermarketbe és gyűjtitek a könyvecskébe, hanem pörgettek, mégpedig ugye vannak ilyen nagyon jó színek ezen a szerencsekeréken, és akkor ezek kapcsán kaptok egy kérdést, illetve ettől függően, hogy mit pörgettek, és aztán utána lehet hazavinni valami fantasztikus nyereménytárgyat, ha csak el nem fújja a szél, de ha így elkapom, mint most, akkor nem fogja.
0: Akkor nem, így van. Lekötjük, mindent lekötünk.
1: Igen, szóval, hogy lehet vinni forrásos cuccokat haza, gyertek, mert ezeket mindenképpen tényleg magatokkal lehet vinni, Kittit nem, de az ajándékokat igen, úgyhogy...
0: Így van, úgyhogy így.
1: Meg engem sem, csak hogy ne csak a Kittit mondjuk, én sem, én is hazamegyek.
0: Igen, és ha messziről jöttök, akkor már most induljatok el, mert várunk titeket.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre. Béketervet visz az USA Moszkvába és Kijevbe. Több százan gyűltek össze Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormánya természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős önálló országos hatáskörű felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magában foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe. Az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén erősítette meg Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemisszióért felelős, különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek egyaránt. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, derült ki a washingtoni tájékoztatásból. Több százan gyűltek össze Tatabányán a vértanúk terén lévő bányász emlékműhöz, hogy megemlékezzenek a hősi halottakról. Az esemény meghitt hangulatát a tatabányai bányász fúvós zenekar biztosította, zenéjük emlékezetessé tette a megemlékezést. Író-olvasó találkozó lesz Szántó Dániellel Komáromban, méghozzá szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtárban várják majd délután 5 órára. A program ingyenes. Részletek a Jókai Mór városi könyvtár közösségi felületein és honlapján.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: paradise with you.
1: Itt vagyunk továbbra is a 76. bányásznapon és 34. villamos napokon Oroszlányban, velem szemben pedig Takács Károly polgármester úr. Szép napot üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, jó szerencsét.
1: Mit jelent önnek a bányásznap?
2: A bányásznap egy nagyon nemes ünnep, városnak egy kiemelkedő ünnepe. Ha prózernek azt mondom, hogy rengeteg feladat és kiadást, de inkább azt mondom, hogy hagyománytiszteletet, hiszen magam is bánya környékén nőttem fel, még ifjú hölgy talán tudja, ez hatajtós bányatele, hatajtós házak között, és élet juttatta nekem azt a megtisztelő lehetőséget, hogy még 4 évig egy bányaerőmű társaság vezetője is lehettem. Küzdhettem a bánya tovább éléséért, sajnos egy pont után már nem az én feladatom volt. Tehát sok-sok hagyománytiszteletet, tehát itt sorolhatnám a bányász klubnak a szakmai irányítását, pontosabban alapítványi szakmai irányítását. Tehát sok ponton kapcsolódok a bányászathoz. Magam nem bányászati szakember vagyok, de nagyon sokat jártam bányában. Ismerem a bányász lélektant, bányász családban nőttem fel. Tehát sok minden körülvesz, ami miatt fontos ez a nap a városunknak.
1: Miért fontos, hogy ezt megünnepeljük?
2: Elsősorban a múlt és a hagyomány tisztelete. Hiszen azért az tény, hogy ma már Oroszlány nem a bányászatból él meg, hiszen utolsó Márkosegyi aknaüzemet 15-ben bezárták. Az erőmű egyébként működik még, de más tüzanyaggal. Tehát minden átalakult. De az emberek és a hagyománya régi. És hát azért azt a 70 éves várostörténeti szakaszt, ami a bányászat jelentett, mint munkaadó, azért azt utólag is szerintem tisztelettel kell fogadni. És hát már sajnos az élet kényszere miatt egyre kevesebb élő emlékező van, de ha lesz is, ha nem lesz is, át kell adni lehetőség szerint ezt a hagyománytiszteletet. Igyekszünk mindent idehozni, ami részben a bányászattal kapcsolatos, részben a szakmával kapcsolatos, illetve hát elsősorban azért ez a szórakozásról, vendéglátásról, külföldi testvérvárosainkat idehívom például. Több testvérvárosunk van, van, aki elfogadja, van, aki nem. Tehát ez a 2,5-3 napos rendezvény nagyon színes főzőversennyel, csilletolással, ami egyre népszerűbb. Tehát itt van minden, ami a közönséget szerintem milyen szempontból ide vonzhatja.
1: És hát gondolom azért fontos, hogy a fiatalok is azért lássák azt, hogy tulajdonképpen milyen volt ez régen, mert még talán az én korosztályom emlékszik rá, meg meséltek neki ugye a nagyszülei, mert én is egyébként bányász családból jövök. De hogy a fiatalok igazából, nekik most ez lehetne akár csak egy buli is, de ilyenkor jó, mert ugye a programok között is vannak olyanok, akár kiállítások, és amikkel azért egy kicsit ő hozzájuk is közelebb lehet hozni a bányász múltat.
2: Igen, önnek teljesen igaza van. Tehát nem szabad abba a hibába esnünk, hogy magunkból indulunk ki. Tehát minél több fiatalt meg kell próbálunk ide csalogatni. Most vagy úgy, hogy a kedvenc együttese van így, van úgy, vagy úgy, hogy olyan kiállítás nyílik meg, ami őt érdekli. Tehát nem evidencia és nem automatikus, hogy ők mindent után érdeklődnek. És hogyha ők nem érdeklődnek utána, akkor egyszer csak ez abba fog maradni. Ez az élet kegyetlensége. És ha csak fotók maradnak, meg digitális archívumok, tehát ezt azért nem szabadna, hogy megtörténjen. Például ezért közvetetten, ezért kell a Bányász Koncertfesztivál Fózzenekar támogatni, ezért kell a Bányász Klubot, ami tulajdonképpen igazán már az egyetlen olyan hely, ahol összegyűlhetnek különböző civil szervezetek. Tehát se száma azoknak a lehetőségeknek, amelyeken keresztül gyakorlatilag ezt a hagyománytiszteletet fenn lehet tartani. Én nem vagyok ennek szakértője polgármesterként, de a támogatója igen. Tehát valahol a múlt tisztelete az szerintem tulajdonképpen egy erkölcsi kötelezettségünk. Mi akkor is, ha már az ipari parkból élünk meg, hogyha teljesen át kellett alakítani gondolatainkat és a tevékenységeinket a külföldi cégekkel való minél jobb kapcsolattartásra, hiszen ők a legnagyobb adófizetőink. Tehát érdekes kettősség ez, hogy hagyománytisztelet, beszédemben erről beszéltem egyébként főtéren, hogy hogyan lett az az átalakulás, ami a bányászat hatalmas nagy erőforrásai megszüntével a városnak magának kell azt az utat, kellett és kell most is megtalálnia, hogy ebben az új rendszerben gyakorlatilag megéljen, és elérje azt, hogy gyakorlatilag ipari centrum alakuljon. Tehát sok-sok oldala van ennek, de egy oldala mindig megmarad az, hogy itt bányászat volt, és az, hogy itt egy hagyománytiszteletnek kell lennie. Még az az oldal is érdekes lehet, hogy itt politikai rabtábor is volt a Kocsedon például. Tehát sok-sok olyan izgalmas és egyébként adott esetben nagyon sok mindent mutató emlékhely van, amely miatt fontos. Például döntöttünk arról, hogy Forgács József úr, aki egy történet tulajdonos, megtanultam a Józsefnek ezt a kifejezését, hogy jövőre egy olyan mesekönyvet készít, mert van egy nagyon illusztratív grafikus művésztársa is, ami a bányász hősökről fog szólni. Tehát a szakmai hátteret is begyűjt a József ehhez. Hát sok-sok példát tudnék erre mondani, hogy mennyi minden lehetséges arra vonatkozzon, hogy egy kicsit is igyekszik valaki, hogy hát önáltal nagyon helyesen felvetett jövőbeliséget valamilyen módon szolgálja, vagy életben tartsa.
1: Én remélem, hogy minél tovább ez megtörténik, és nagyon szépen köszönöm az interjút.
2: Hát én köszönöm a lehetőséget, és ha van kedvük, akkor maradjanak még itt egy pohár sörre, vagy jó zenekari találkozó szól, most éppen hátterünkben, tehát ilyen lehetőség is van. Köszönöm a lehetőséget.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Továbbra is az oroszlányi bányász napokon vagyunk, ami egyébként nem csak bányász, hanem villamos napok is, és Körtvéfáj Zoltán, a KMFFK vezetője, jól tudom?
1: Igen, igazgatója. Kérlek,
0: igazgatója van itt mellettem. Szia, üdvözöllek!
1: Szervusz, üdvözlöm a rádióhallgatókban.
0: Na és hát ugye 76. alkalom, nem egy jubileum tulajdonképpen, de egy szép szám. Tehát azért ez már egy elég sokadik. Én ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy ez tényleg már mekkora egy hagyomány van mögött. Tehát visszaszámolsz egy picit, akkor tényleg azért ez elég hosszú évtizedekre vezethető vissza. Hogyan tudtok évről évre ebben a hagyomány őrzésben megfelelni tulajdonképpen? Tehát mi az, amikor mi az, amivel felkészültök ilyenkor? Mi az az elsődleges, mondjuk úgy vezérelv?
1: Nagyon egyszerű, mivel a bányászvárosban vagyunk, ugye Oroszlányban. Ennek kapcsán a bányász identitás és igazából a város teremtésének az aktusa is a bányához köthető itt Oroszlányban. Tehát ez a hagyomány, ennek az ápolása, az identitás megőrzése, felmutatása az elsődleges cél. És sok szempontból nem kell letérnünk a kitaposott utakról, hiszen olyan rendezvény sorozatok ismétlődnek meg, amelyek egy jó füzért adnak, egy jó gerincet adnak az esemény sorozathoz. Hát gondolok itt a csilletoló versenyre, ami 13. alkalommal került megrendezésre pont ma. Holnapi nap lesz a 12. bányászételek főzőversenye. Most egy új elemként fog szerepelni a bányászkvíz, a mai nap folyamán lesz. Most már egy-két éve a bányász fúvós zenekari találkozó is ide van időzítve, tehát elég sok kimondottan bányász tematika köré épülő programelem, amit föl tudunk mutatni, és akkor még itt nem is mondtam azt, hogy nyilván ez nem a én tisztem, hiszen a Bányászklub Alapítványnak is van vezetője, nyilván őt is meg fogjátok szólaltatni, de ott is volt kiállítás megnyitó, és tegnap nekünk is sikerült egy nagyon-nagyon erős bányász tematikát felmutatni fényképekből, Károly Sándor képeiből elindítottunk egy kiállítást. Úgyhogy nyilván a szórakoztató programok, meg ott más szempontok vannak, alapvetően azt szeretnénk, hogy minél szélesebb, minél népszerűbb előadókat tudjunk megmutatni a város közönségének, és nyilván a trendek ugye változnak, tehát figyelembe vesszük az adott divatot is, illetve azért Oroszlány annyiban mindenképp sajátos, hogy a hagyományos zenei stílusok még mindig nagyon sok nézőt vonzanak, tehát nem véletlen, hogy mondjuk nálunk előfordul néhány évente Kartágó koncert, és mindig rengetegen jönnek ki, de még tudnék sorolni ilyen zenekarokat is.
0: Említettél egyfajta újítást is az egészben, ugye a bányászkvíz kapcsán, ugye te is mondtad az előbb is, hogy a trendek is változnak. Hogyan lehet megfelelni? Ugye 76 évről beszélünk, 76. esetről ebben a pár napban. Hogyan lehet megfelelni az idők szabának? Hogyan tudtok átalakulni, vagy éppen valami olyasmit behozni, hogy a hagyománytisztelet az azért benne maradjon. A lényege, a veleje az megmaradjon, de mégis valami az időknek megfelelően tudjon teljesen.
1: Nagyon érdekeset kérdezel, mert azért tudomásul kell venni, hogy Oroszlányban is megszűnt az utolsó mélyművölősi bánya, emlékeim szerint több mint 10 éve bezárt, és mondjuk az erőmű, ugye, mert ugye a villamos napokat jól köszönöm, hogy hangsúlyoztad, de az erőmű is most indult vissza néhány éve, tehát egy szakmakultúra az gyakorlatilag kivész. És olyan speciális esetek vannak, hogy ami nekünk természetes, akik itt születtünk mondjuk 5-6 évtizede, hogy akár egy csille, vagy egy csille kötélpálya, az egész egyszerűen a mai fiatalság nem tudja beazonosítani. Most például a csilletoló verseny az pont erre jó, hogy matériás valóságában akár meg is tapasztalhatják, hogy ez egy 300 kilós monstrum.
0: Sok fiatal volt, bocsáss meg csak, hogy ezt a
1: nagyon nagy örömöm. Igen, négy ifi csapat indult ma, nem is, bocs, öt. Öt, és ez viszont azt jelenti, hogy azért át lehet fűzni ilyen körmönfont módon a hagyományokat, és nagyon örültem, hogy ráadásul az ifik közül a felnőtt csapat a felnőttök versenyében is ketten bejutottak a legjobb idővel, tehát ez megint egy pozitív dolog. Erre gondolok, hogy ilyesmivel, illetve hogyha visszakanyarodok a kiállítás témájához, azok a fotók, amit a Károly Sándor hozott, azok gyakorlatilag helytörténeti jelentőségűek, tehát a művészi értéket, hogyha most elveszem. Tehát helytörténeti jelentőségűek, várostörténeti jelentőségek és ipartörténeti jelentőségűek ezek a képek, hiszen a föld alatt azért nagyon kevesen fotóztak, mind a mai napig, és ezek mind olyan munkafolyamatok vannak ábrázolva, frontfejtés, az elővájás, tehát és és azok a hétköznapi bányász arcok, akik közül sajnos már nagyon sok eltávozott, de ezek mindig visszanézhetők és visszakereshetők, és egyébként kutatási témának is alkalmassá válnak, hiszen az a technika történet, ami ott megjelenik a Glinik, vagy az F4-es, F6-os, F8-as, vagy a 4PPT, ezek elővágógépek, vagy a mozdonyok, ezek el fognak tűnni, tehát ilyen szempontból is egy rettentő izgalmas, és egy érdekes képeskönyv a mai fiataloknak, hogy jé, tehát elképzelni is nehéz, hogy nincsen valahol ablak, mondjuk.
0: Hát igen, belőlem is, ahogy mondtad, így előosztod a kisfiút, és így nézek rá, hogy igen. Ez nem látszik a rádióban, nyilván valamikor az emberben megcsillan az a bizonyos szikra, hogy úristen, ez de jó lenne megismerni. És innen jött a következő kérdésem is, hogyha valaki mondjuk kulturális programokat keres az országban, tehát kifejezetten nem a környékéről, és mondjuk nem tudja, milyen volt a bányász élet, azoknak mit mondanál ilyenkor, hogy miért érdemes mondjuk akár az oroszlányi bányásznapokra ellátogatni? Mi az, amit itt megismerhet, amivel gazdagodhat, mint egy tök laikus?
1: Hát tök laikusként ez a csilletoló egyértelmű, tehát nem is tudom országos szinten, nem akarok butaságot mondani, tudom, hogy Tatabányán van, de nem vagyok benne biztos, hogy más magyarországi városokban van, jó néhány bányászváros van egyébként, tudom. Örülök a főzőversenynek, bár igazából azért az nagyon sok helyen van. A tematikus kiállításokra mindig törekszünk, hogy ilyen jellegűt is föl tudjunk mutatni. És hát a szórakoztató programok igazából arra is törekszünk, hogy az akár még más városban lakókat is meg tudjon mozgatni.
0: Hát én azt gondolom, hogy én eleve, hogyha nem ismerem a közeget, és mondjuk valami ismeretlennel találkozom, de mégis kulturális program, akkor mindig ilyen tátott szájjal és nyitott szemmel járok körbe. Ezt tudom javasolni mindenki másnak is. Ugye holnap is lesz még itt megismerni.
1: Igen, még
0: mit tudsz még a holnapi napról is azért elmondani, hogyha valaki mondjuk ezt az interjút éppen most hallgatja, de már van programja, akkor még az utolsó napon mi az, amivel itt találkozhat?
1: Hát a mai napról azért visszatérnek, a Charlie koncert lesz azért a legnagyobb felhozatalunk, vagy a legnagyobb kínálatunk. Kíváncsi vagyok egyébként, mert emlékeim szerint Oroszlányban még nem volt ő, és egy élő koncerttel tudunk kedveskedni, amire külön büszke vagyok. A holnapi nap sem lesz események nélkül, de ezt hozzá kell tennem, hogy itt is azért alapvetően a Bányászklub alapítványa a felelős ennek a napnak, bár a nap két részre oszlik, hiszen a délelőtti időszakban a strandunkon lesz egy főzőverseny, itt 23 induló csapat lesz, az egyik legjobb hangulatú minden évben.
0: Zsűrizel?
1: Nem én szervező vagyok, van nemes
0: hát csak a főzőversenyre, mint szervező, mint én zsűri, úgy betudnád próbálni, itt idézésen az étel.
1: Nem, ugye, az nem lenne.
0: Ezért vicces kérdéstek szántad, hogy végig kóstolod a 23 csapatot, a már ennyi
1: jönnek. Kóstolni biztos, hogy fogok.
0: Ja, azt nem kell zsűrizni, értem, hülye volt a kérdés. Oké.
1: Okay. Ez egy nagyon-nagyon jó rendezvény, piszok jó hangulat szokott lenni. Nagyjából egy órakor eredményt hirdetünk, és utána a délutáni programok pedig már indulnak 14:30-kor. És tényleg nem akarom ellőni a más szervezőnek a dicsőségét, de ha most megkérdezed, akkor azért elmondom, hogy az Alma együttes fog fellépni, aztán itt lesz velünk a Kadarka, akikről simán rengeteget lehetne beszélni, hiszen több mint egy évtizeden működő, rendkívül produktív, tehetséges csapatról beszélünk, de nem akarom ezzel a műsoridőt elvenni. Zoller Zsolti lesz, még Falusi Marian és Krisz Rudi, akiket ide várunk a szabadtéri színpadunkra.
0: És hát ma este ugye nagy koncert, ha már erről beszéltünk, Charlie 20 órakor, úgyhogy az ugye tulajdonképpen ezzel zárjátok a mai napot.
1: Igen, és azt itt el szeretném mondani, mert kérdezted, hogy hogyan próbáljuk a közönséget úgymond becélozni. Tehát az a mai felhozata Soltész Rezső. Egyértelmű, hogy egy kiváló művészről beszélünk, de nyilván, hogy az idősebb korosztálynak szóló muzsikát fog hozni. Nagyon sokan ismerik Szulák Andreát, de azt egy teljesen más zenei világot csillant majd meg. A Premier Színház egy ilyen musicales, poposabb vonalat képviselnek, fiatal művészek, tehetségesek, és hát a Charlie-t meg ugye teljesen egyedi világ színvonalú énekesről beszélünk.
0: Abszolút, és őt aztán tényleg nem kell bemutatni viszkivel vagy anélkül. A lényeg, hogy este Charlie mindenképp itt lesz, és hát rengeteg előadó vár még rátok. Zoltán, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm
0: és
1: én is a meghívást.
0: További sok sikert nektek, és hát nagyon remélem, hogy még találkozunk.
1: Bízunk benne.
0: Köszönöm szépen.
2: Hi, I am Dove Cameron.
3: Forrás Rádió. Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb sláger.

0: műsorszak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
0: www.forrasradio.hu.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
0: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
4: Bor, mámor, csikidem! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagykoncertje. A rendezvény ingyenes.
5: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
6: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
5: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
6: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
5: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 3 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! December 31-ig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzetet Magyarországon. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a Komáromi Városháza dísztermében. Ne menjünk 4 után az erdőbe. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be a Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten a Komáromi Városháza dísztermében, fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is, közösen tekintették át a zajló és a terven lévő jövőbeli fejlesztéseket. A közeledő párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadászterületeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és az erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag reggel 9 és délután 4 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban se térjenek le a kijelölt turistajelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjünk az erdőbe. És végezetül sport, a labdarúgó OTP Bankligában címvédő Eto FC Győr már Giger személyében svájci utánpótlás válogatott csatárral erősítette meg keretét. A 22 éves támadó az előző szezonban a belga bajnokságban az ezüstérmes csapatánál játszott, innen igazol a Rába partjára. A belga klub honlapjának beszámolója szerint a svájci futballista 2025 telén érkezett korábbi csapatához, 25 mérkőzésen viszont csak 3 gólt szerzett.
0: Időjárás.
1: Még mindig nem hőszi az időjárás, sok napsütés valószínű a hétvégén, egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb mennyiségű csapadék is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megvárom, míg Andrea befejezi a kis energiaitókáját. Az volt, igaz? Az volt. Láttam ám. Csak hogy Hédinek is bármilyen.
1: Az volt. Igen, az volt. Aha. De koffeinmentes.
0: Ja, akkor minden rendben volt.
1: Persze.
0: Na, hát egyébként azért nem kell Andit itt túlságosan izgatottnak látnotok, vagy túl idegesnek. Olyan nyugodtan ül itt ebben a nagy szélben egyébként.
1: Igen.
0: Valami elképesztő. Na, hogy érzed magad eddig itt a 76. bányásznapon Oroszlányban?
1: Én teljesen jól érzem magam, már benyomtam egy kürtös kalácsot, mert Lackó betartotta az ígéretét, és igen, te is ettél.
0: Hát akkor már nem csak nézem, igen.
1: Igen, hát ezt mindjárt gondoltam.
0: Egyből, igen. Mondjuk én egy ékkásával többet így már így betoltam, mint ti, úgyhogy
1: jékkás. Na jó, de nekünk meg az energiaital ott van, szóval kb. Ott vagyunk cukormennyiségben, mint te.
0: Ja, hogy az nem cukormentes volt. Ah.
1: Cukormentesnek nem, koffeinmentes volt csak.
0: Ja, értem. Én mondjuk a cukormenteset jobban szeretem. Viszont azt nem szeretem, hogyha valamitől mentes egy rendezvény, mondjuk hát mit tudom én, lendülettől, jó időtől, valami ilyesmitől. Jó időnk az azért úgy lesz, én azt hiszem, ez a szél egy kicsit bezavarhat amúgy, és Kitty már lebegteti nekem a programlapot.
1: De várjál, ne lebegtess neki a programlapot, mert én képzeld el, hogy készültem neked valamivel.
0: De már.
1: De.
0: Mivel?
1: Hát egy jó kis kvízzel, mert hogy nálunk lehet nyerni ilyen kvízekben, és te most nem nyersz semmit, csak tapasztalatot.
0: Ja, hát
1: de hogy a bányászattal kapcsolatban vannak ilyen kis kérdéseim neked, mit szólsz, játszunk egyet?
0: Egyet fel, nem rajoncok innéz.
1: Na, mernél nem játszani. Na,
0: ja, az meg a másik, kitaláltam. Akkor nem néznél cukin se. Igen, na, ugye? Szóval.
1: Na, melyik évben kezdődött meg a szén rendszeres kitermelése Tatabánya térségében? Mondok A, B, C lehetőséget, ne ijedjél meg, mert már látom az arcodon, hogy...
0: Hát ugye 50-es évek környékére, 40-es, 50-esre tenném, de jó, nézzük.
1: 1896.
0: Akkor már jól előtt.
1: 1891.
0: Igen.
1: Vagy 1905.
0: Akkor jól előttem, igen. Aztán végig gondoltam, annyit kimondtam, hogy ez lehet, hogy előtte is termeltek már szenet itt a környéken. Hát legyen mondjuk az 1905 volt?
1: Uh-huh.
0: Legyen az.
1: Nem, 1891.
0: Az lett volna a másik, de mondom, nem tudom, mennyire volt ez így ennyire előadott állapotában Magyarországon, mindegy. Akkor ezt is tudjuk.
1: A következőt minden tatabányai szerintem fogja tudni, de lehet, hogy te nem, de lehet, hogy hallottad már.
0: Mentségemre szerintem nem rövidítés. Tatabányai.
1: Nem, de lehet, hogy a rövidítést magát hallottad már, úgyhogy majd azt is fogom mondani. Melyik vállalat játszott meghatározó szerepet a tatabányai szénbányászat kialakulásában? Magyar Általános Kőszénbánya RT, Magyar Államvasutak RT, vagy Rima Murhányi Salgó-Szorjáni Vasmérté.
0: Hát mivel nagyon nevetsz a harmadikon, az elsőre tippelni.
1: Hát igen. De ez könnyű volt, mert benne van a nevében amúgy. Na most nézek egy gyorsan neked egy olyat, ami ide kapcsolódik, mondjuk. De akkor így már meg elárultam, hogy mi lesz a válasz. Na, melyik tatabányai akna volt az egyik legismertebb és legnagyobb múltú bányaüzem? 10-es akna, a 15-ös, vagy a 12-es?
0: Lövésem sincs. Elárultad? Mivel?
1: Nem, ezt most nem.
0: Ja, hogy azt hittem, hogy ezzel már.
1: Nem.
0: Legyen a 10-es.
1: 12-es.
0: Az volt a másik tippem. Miért mindig az első gondolatra hallgatok? Istenem.
1: Várj, most azt nézem, hogy van-e valami.
0: Háromból egy, ez nem olyan jó hány.
1: Na, figyelj, melyik település vált a szénbányászat egyik központjává a 20. században? Ez könnyű lesz. Oroszlány, Tata vagy Nyergesújfalu?
0: Hát Oroszlány.
1: Na, látod? Legalább
0: Tatabányát beraktál volna, akkor azért úgy vakaráztam volna a fejem, hogy hí, most akkor melyik a kettő közül, de így egyszerű volt, igen.
1: Na, akkor még egy utolsó. Mi volt a tatabányai bányászok egyik hagyományos, vagy ki volt a tatabányai bányászok egyik hagyományos védőszentje? Szent Borbála, Szent István vagy Szent Márton?
0: Tippenem kell, akkor Szent Borbála.
1: Ha, jól tippeltél.
0: De azért, mert most is a Szent Borbála téren vagyunk.
1: Igen.
0: De jó vagyok! Hogy kikövetkeztettem? Van itt mese,
1: köszönöm.
0: Jó. Beszél a program lapot, igen. Na jó, van, hát akkor majd a programról beszélünk ezután.
1: Igen.
0: Szerintem zenéljünk egyet, és aztán elmondjuk még, mi vár benneteket itt a Szent Borbála téren Oroszlányban.
2: Elaludni készült már a nyár, mikor a szívem újra rád talált. Dunaparti forró éjszakák, úgy de szeretem az illatot.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634-325-325.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát a Kittiről annyit beszéltünk itt az oroszlányi bányásztapokon már, és már halljátok is, hogy hát Andi most úgyis azt mondta, hogy akkor körbenézek kicsit, úgyhogy akkor Kittit leültettem ide. Szia, Kitti!
1: Hello, mindenkinek szép napot! Hát leültettél? Hát igazából ide kéreckedtem.
0: Én próbáltam szofisztikáltan eladni azt a szituációt, hogy...
1: Ha már itt vagyok, akkor használjuk ki.
0: Igen, igen, hát jó. Hát azt is mondhatom volna, hogy Andi elment egy kétbetűs kitérőre, és utána nem körbenéz, de most már akkor mindegy. Most már ezt is tudja a világ. Na, kérlek szépen, 76. bányász és 34. villamos napok itt vagyunk, hogyha esetleg nem hallottátok volna, és hát Kitti itt lényegében a social media tevékenységünk mellett még a szerencsekerekes tevékenységet is végzi. Miket is lehet tőled elnyúlbálni, hogyha valaki ide jön hozzánk?
1: Már voltak, akik játszottak egyébként velem. Van nekünk mindegyik Forrest rádiós logóval ellátott, van nekünk szőlőrúzs, amit így hát csajoknak ajánlok, bár volt olyan kitelepülés, ahol a srácok is vitt.
0: Igen, meg volt, akire rá is tukmáltam, hogy ha a haverok tudték előre szivatni szerencsétlen gyereket, akkor mondom, hogy vigyen a haverok
1: igazából ebbe a szélbe szerintem praktikus is, mert nem fog a szájuk kiszárad.
0: A szám, igen, nagyon.
1: Mindjárt adok neked is. Szóval, hogy van ilyenünk, van kulcstartónk, van napszemüvegünk, sírkrétánk, mi van még, kulcstartó, úgyhogy nagyon
0: sok. Múltkor lenyúltam egyet.
1: Van bubifújó a kisebbeknek, úgyhogy.
0: Azt abból nem nyúlok le. Azt, van ismerősöm, aki 30 fölött van, és még minden mai napig csaj egyébként meglátja.
1: Én? Bubifújó!
0: Csak megy, igen.
1: Én is így voltam először, Lackó.
0: Először?
1: Láttam, igen.
0: De most már nem?
1: De.
0: Tényleg? Akkor kettő ilyen ismerős, de valaki csaj. Jó van, hát ez így. De tök jó dolog, mert egyébként én meg ezektől a kis retro konzoloktól vagyok. Itt mögöttünk vannak felsoroposztatva mindenféle fajta retro konzolok. Én meg ezektől vagyok úgy, mint a bubifújóval. Isten, ott van az a kis pingpong, izé, jaj, Istenem!
1: Igen, Andival előbb végignéztük, úgyhogy mi is úgy voltunk, hogy rázott minket a hideg, meg elkaptak az ilyen nosztalgikus érzések.
0: Igen, és így a 30-as éveinkben így kicsik ide elsírja magát az ember.
1: Milyen 30-as éveink? Neked már...
0: Mi?
1: Miről még lesz? Mennyi van neked?
0: De János, mennyi van, azt nem tudom. Megmegyek egy Nickelback klipbe, majd a Saving Me-nél meglátjuk, hát ott a kis számláló, hogy mutatja a fejem fölött. Na de én még nem vagyok 40, ne keverj az ígéssel.
1: Hát de én is már inkább a 40 felé kacsintok, de mindegy.
0: De te fiatalabb vagy ráadásul nálam. 38 egyébként.
1: Aha, jó, hát kettőben.
0: Hát van finomítani, tévén itt vagy te is, hogy a 30-as éveinkben, és azért még én is elmondhatom magamról, jó?
1: Jó van, de akkor most szépen átkötöm.
0: Hogy igen, hogyha nem a 30, csak a 30-asoknak való.
1: Hát meg egyébként török fiatalnak is mondhatjuk, szerintem ebbe kiegyezhetünk. Fél ötkor Soltész Rezső lép színpadra.
0: Őt pedig majd Szulák Andrea követi, akivel kapcsolatban az űrgammákról Andival már jót beszélgettünk egy másfél-két órával ezelőtt, úgyhogy 17:20-kor Szulák Andrea.
1: Igen, 4-7-kor a Premier Színház előadással követi őt.
0: És hát természetesen a mi kedvencünk a zenegép, nem csak zenegépről, szerintem leginkább onnan a mikrofon elől, vagy mikrofon mögülről fog szólni. Charlie nagy koncertje jön este 8-kor.
1: De jó.
0: Én imádtam Charlie.
1: Lesz itt jég dupla viszkivel.
0: Hát abszolút, meg a Charlie fantasztikus, tehát akár hányszor láttam fellépni, mindig kirázott a hideg jó értelemben, annyira nagyon jó hangja van, imádom. Imádom, mert hát ugye ő a Generállal kezdte annak idején, tehát a legeslegelső szám, amit még így édesapám által hallottam, az pont a zenegép volt, nem véletlenül hoztam az előbb fel. Ez, nem tudom, hogy mennyire vagy ebbe így a Generál zenei művével tisztában.
1: Hát, azzal annyira nem.
0: Na, akkor majd kérlek szépen felcsapod a kis...
1: Figyelj, a koncert előtt átnézem.
0: Play gombot, ott a piros play gombot felcsapod a interneten.
1: A interneten.
0: Beírod, hogy a zenegép, és meghallgatod. Zseniális.
1: Jó.
0: Imádom, igen.
1: A kedvedért mindenki.
0: Köszönöm szépen. Kapsz egy jó 40-50 évvel ezelőtti Charlie-t, nagyon kemény. Már csak a hangzása.
1: De egyébként ők sem öregszik.
0: Abszolút nem, és erről meg is bizonyosodhatok személyesen Oroszlányban a Szent Borbála téren, amit már az előzőkben is megemlítettük, hogy várunk titeket csak szeretettel.

0: Oroszlányi bányásznapok 76. alkalommal, egyébként villamos nap is, ami már a 34. ebből a szempontból, úgyhogy a számozás miatt van külön szedve ez a sztori.
1: De igen.
0: Egyébként nem érzem magam se a 76, se a 34 éves. 34 már elmúltam, a 76 még hál' Isten adéltam.
1: Hát ez messze van, igen, igen. Azt még én sem nagyon érzem, bár most már azért egyre több rigolyám jön ki így ennyi idősen már. Hát tudod, már fáj a hátam, fáj a térdem. Fáj a kezem, jó
0: mondjuk. Honnan tudod, hogy élsz?
1: Ez
0: ezt szokták mondani, 40 felett, ha nem fáj semmit, akkor meghaltál, igen, tehát ez így szokták, de ez ilyen. Na, szóval, hogy 76. és nagyon is virul a bányásznapok itt Oroszlányban, most már azért szépen lassan összegyűlik a tömeg, hiszen hát hamarosan kezd Soltész Rezső, fél óra, mondhatod, hogy nagyjából 3/4, ugye 16:30-kor kezdi majd ő meg a fellépését, és hogy hát nem is lesznek a már korábban említett füstgépek, meg minden.
1: Igen.
0: Ilyen reflektoros, színes ledes beállítások. Hát függetlenül azt gondolom, hogy egy kellemes hangulatú koncertnek lehettek majd a részesei.
1: Igen, egy ilyen délutáni nagyon jó kis koncert, az szerintem teljesen jó. Meg itt közben lehet falatozni is, meg minden, úgyhogy...
0: Tényleg a sülteket még nem néztük meg.
1: Hát azokat nem.
0: Csípős cirkeszárny hasábbal, nem
1: mondtam. Innen látod?
0: Rántott gomba hasábbal, ott a kis futó lecsíkot, azt látom.
1: Ja, a lecsíkot.
0: Igen. Ah. Ott sajt hasá... Ah.
1: Na, az a kedvenc.
0: Egész jó ráadásul. Na, ez így.
1: Na jó van. Rá fogsz menni?
0: Lehet.
1: Rántott sajt, egy jó rántott sajt, az mindig jó.
0: Tudod, ez az a kor, mikor előbb mész rá egy jó rántott sajra, mint egy csinos hölgyre.
1: Ja, hát látló, ez a te problémád.
0: Nem probléma, éppen erről beszélek, hogy nincs probléma.
1: De lehet, hogy valami jó csinos lány fogja kihozni neked a rántott sajtot. És akkor kettő az egybe.
0: Hát, mondjuk elég kevés az esély sajnos, de egye fenem. Vagy kihozhatod te is, és akkor ez teljesül.
1: Ja. Ha.
0: Most bókoltam, vedd már észre, de ennyire öreg vagy, már ez se jön le. Na jó van, egye fene. Akkor most még megsértődök helyetted is.
1: Jó, sértődjél meg.
0: És akkor én most megnézem azt a sajtos hamisítést, mindent. És
1: szerintem
0: akkor
1: ti meg gyertek ki. Igen.
0: És találkozzatok Kittivel is, akitől sok mindent lehet nyerni, legfőképpen Forrás Rádiós ajándékokat.
2: Forrás Rádió. Hi, I'm Rita.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítást.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és

0: Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Chris Rudy. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szép szombatot, szennyezés került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyárnál. Mindenkori rekordot ért el a dízelüzemanyag átlagára az Egyesült Államokban. Futva, kerékpárral és gyalog utaztak Vármegyénkben, könyvtárok könyvtára. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Szennyezés oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik csővezetéken. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros hatását, például magzat károsító is lehet. Mindenkori rekordot ért el a dízelüzemanyag átlagára az Egyesült Államokban pénteken. Az elsősorban hosszú távú közlekedésben, így a teherszállításban használt üzemanyagfajta galononként 5,85 dollárba került az Amerikai Autós Szövetség irányadó mutatója alapján. Az iráni konfliktust megelőzően több mint 2 dollárral volt alacsonyabb a dízelár. Az eddigi legmagasabb nominális ára 2022 nyarán feljegyzett 5,82 dollár volt az ukrajnai háború kitörése nyomán tapasztalt olaj- és üzemanyagár sok nyomán. Dr. Koncer Erik szeptember 30-ai dátummal lemondott Tatabánya megyei jogú város alpolgármesteri tisztségéről. Önkormányzati képviselői mandátumát a lemondás nem érinti, képviselőként továbbra is részt vesz a közgyűlés munkájában. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlés a későbbiekben saját tagjai közül új alpolgármestert választ majd. Augusztus utolsó szombatján nagy sikerrel került megrendezésre a könyvtártól könyvtárig program 5 település könyvtárainak szervezésében. A tavalyi nagy sikerű Esztergom Dorogtávhoz idén csatlakozott Tata, Tatabánya és Nyerges Újfalu is. A Tatabánya-Tata útvonalon 2 köztes megállóval összesen 89 fő teljesítette a távot futva, kerékpárral vagy gyalog. A vértes szőlősi kétlyukú hídnál és a tatai Fákja utcai kerékpár pihenőnél almával és műzli szeletekkel kedveskedtek a résztvevőknek, ezen kívül vízvételi lehetőség is volt a pontokon.
0: Időjárás.
1: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: Itt vagy, Andi?
1: Miről beszélünk?
0: Élő adásban?
1: Igen.
0: Miről szeretnél?
1: Hát mondjuk az oroszlányi bányásznapról.
0: Hú, te itt vagyunk, te elfújtasz szél a papíromat. Hányadik? 76.
1: Ott van a laptop alatt, nézd csak, let's go.
0: Bakker, tényleg.
1: Segítek. 76. bányász és 34. villamos napok. Igen, mert már annyiszor emlegettük, hogy szerintem az agyad megjegyezte.
0: Még az enyém is, igen. Szóval...
1: Én azt mondtam.
0: Nem, semmi gond nincs ezzel.
1: Vagy még a tied is hozzá se tettem.
0: Nagyon le vagy itt egy picit így.
1: Kicsit le vagyok lassulva, igen. Nem lombozott, vagy se vagyok lassulva. De ne legyetek
0: lassulva. És most jön a meditáció. Most igen. A programunk első része.
1: Szóval, ti nem meditáljatok. Ti gyertek ki ide hozzám.
0: Nem meditáljatok.
1: Felvettem a ritmusodat, Laszka.
0: Az enyémet én csak paralizálni próbáltalak. Na, figyelj csak, mozgassuk át magunkat, jó? Mert ő Solt és Rezső nem sokára kezd, jó? Úgyhogy...
1: Jó, várjuk a füstgépet, de nem lesz.
0: Na várjál.
1: De ha lesz, akkor azt kirakjuk a Facebook oldalunkra.
0: Igen, igen, az biztos. Na de várjál, most tényleg nem cikizni akarom a Solt és Rezsőt, vagy bármi ilyesmit, de te hány számot ismersz tőle?
1: Hát ezt, az egyet.
0: Az olyan hangosan.
1: Igen, szerintem igen.
0: Hát
1: lehet, hogyha a többit majd meghallom, akkor úgy ismerős lesz, mert a mama hallgatta régen őt.
0: Hát én is a szüleim.
1: Tehát, hogy igen, de hogy így konkrétan nem is tud, de ezt az olyan hangosan az éneket sem biztos, hogy tudnám folytatni. Tehát, hogy így ennyire nincs meg. Már
0: én még egyet tudok, a Bumerang címnót.
1: Nekem nem.
0: Én ezt a kettőt is.
1: Nem, én nekem lehet, hogy törölte az agyam, sajnos.
0: Hát régi emlék, de egyébként ilyeneket retropartikon elő lehet hozni, tudod, és akkor így bevillan.
1: Na, az
0: de,
1: igaz.
0: Hát Szulák Andrát se cikizi szeretném, de tőle is csak a Xenia láz van meg.
1: Hát,
0: mi ez a G-boy? Mi ez a frász?
1: Nekem is. Meg én voltam talán olyan előadáson, amiben benne volt az Operett Színházban, úgyhogy én ott hallottam.
0: Igen, meg egy másik stílust
1: képviselő,
0: az ő szakterülete, azt veszik alapul. A Premier Színházról meg aztán nem is beszélve, tehát ők aztán a slágerlistákat nem hiszem, hogy ostromolták volna bármikor.
1: Hát én se gondolom.
0: Tehát az ő produkciójuk nem is erről szól. Ellenben Charlie nagy koncertje már igen, ott azért volt pár sláger, meg van.
1: Jég dupla vízkővel, tessék, azt mindenki tudja szerintem.
0: Ez az ég felé.
1: Igen, hát akkor... az is meg. Na, azért őtőle már azért több minden van meg nekem is.
0: Persze, meg hát bármikor, tényleg meg fú, most nem is jut eszembe hirtelen az a dal, nem a mindenki valakié, de van még egy jó, amit tipikusan vezetéshez szoktam hallgatni, ilyen nagyon...
1: Igen,
0: vannak ilyen. Igen, az egy nagyon kellemes kis nóta, az például.
1: Igen, vannak ilyen dalok egyébként, nem? Amiket itt csak kifejezetten vezetésnél szeretsz használni, vagy hallgatni, mert hogy ez valahogy úgy megadja ezt a kis hangulatot, amit közben vezetsz. Igen.
0: És a skandináv éjszakák az ilyen, az például éjszaka városi fényben, ugye itt kivilágít, mondjuk Budapesten hallgat, ez tök jó. Marha nagy flash, imádom.
1: Igen, te szoktál olyat csinálni, hogy csak így belülsz az autóba és mész?
0: Persze.
1: Ja, igen, én is.
0: Megkattanok időnként, és így unatkozom, úgyhogy megyek vezetni, úgyse elég drága a benzin. És akkor beülök. De tényleg, időnként kell szerintem. Ez is egy ilyen szellőztetés. Mondjuk, hogyha nagyon gana idő van, akkor nem. De mondjuk...
1: Jó, hát akkor én sem, de azt nem. Igen. Meg annak is megvan a maga hangulata szerintem.
0: Igen.
1: Na, de lehet, hogy Sárdi majd lejátsz ezt a dalt. Viszont mi addig nem leszünk itt, mert az ugye este 8, talán jól emlékszem. Igen, úgyhogy mi addig nem leszünk itt, de 6-ig itt vagyunk, lehet velünk játszani is egyébként, úgyhogy Kitti vár mindenkit egy jó kis játékra, mármint, hogy nem olyanra.
0: Szerintem ezt csak te gondoltad ebben a...
1: Ne,
0: ártatlan szemekkel néztem rád, és meglepődve.
1: Hát te, de én most a hallgatók felé intéztem a szavaimat.
0: Nagyon hát próbáltam meg kicsikét szofisztikálni az egész szitút. Na mindegy, akkor maradjunk ebben, illetve abban, hogy Kittinél vannak ajándékok, amelyeket kérdésért cserébe meg lehet nyerni, jól kell válaszolni, Kitti meg nem szőrösszívan, ő segít nektek, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel itt a Szent Borbála téren, Oroszlányban.

Rádióban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a forrás rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk a bányásznapon.
1: Heó mindenkinek, heó. Ahogy Andi mondta, heó. Elbetűk eltűntek, nem baj, nincs oda semmi gond. Na szóval a helyzet az, hogy bányásznap 76. alkalommal és 31. alkalommal, meg még villamosnap is egyben, illetve napok.
0: Minden is.
1: Ma is, meg holnap is lesz, volt, van.
0: Igen, igen, tényleg, és a holnapi programokról még nem beszéltünk, úgyhogy szerintem egy kicsit csináljunk egy ilyen beharangozót.
1: Aha. Oké, okay, akkor
0: szólsz?
1: Tök érdekes programok lesznek. Zenés ébresztő a város több pontján 6:30-kor. Vasárnap ezt egyébként itt orosztályban?
0: Én nem igazán szeretném, de nem tudom. Majd megkérdezzük, hogyha ide jönnek hozzánk, hogy hogy gondolták ezt a félhetes ébresztőt?
1: Hogyha szeretnéd, akkor én 6:30-kor csörömpölök bár. Mert mondjuk te ilyen hajnali kelés vagy egyébként a meló miatt.
0: Hát a meló miatt, igen. És amúgy is Zenés ébresztőn van, szóval hát igazából.
1: Akkor, na mindegy, akkor ezt
0: velem, nekem ez nem újdonság.
1: Veled nem tudom, majd Kittivel eljátszunk.
0: Igen, és lesz főzőverseny is. Azt írják, hogy bányász ételek főzőversenye. És az azon gondolkoztam, hogy milyen a bányász étel. Milyen volt, zsíros kenyér?
1: Hát nem tudom, konkrétan ilyen hagyományos, szerintem ilyen gulyás és hasonlók lennének, vagy nem tudom.
0: Hát én is erre gondoltam.
1: Mert ezt mondjuk az Oli mondta, hogy lesz főzőverseny, csak ugye így nem emelte külön ki ezeket a bányász ételeket. De hát a helyzet az, hogy az még nem tudom. Na
0: jó kis paprikás
1: krumpli. Mindjárt a nézzük.
0: Igen, megkérdezzük, milyen bányászítő.
1: Ez érdekes tényleg. Kerékpároz egy bringáért vagy kettőért, ez ugye 10 órakor. Kerékpár túra az oroszlányi tekergők szervezésében. Díját adom meg majd 6-kor. Tehát gondolom, hogy akkor itt lehet egy-kettő bringát nyerni.
0: Na, milyen jó, nem? Eltekernél egy bringáért?
1: Nincs bringám, akkor most már ez egy ördögi kör.
0: Lehet, hogy adnak, nem? Ki tudja.
1: Hát kapok kölcsönbe egyet, küllőbe, akkor lehet, hogy akkor mondjuk nyerni nem nyernék, mert szerintem csak az effortot díjaznák, hát biztos, hogy nem tudnék olyan gyorsan tekerni.
0: Hát igen, aztán egyébként lesz kézműves foglalkozás is, 14 és 18 óra között szénrajzokat lehet készíteni, meg textilből bányász dolgokat, úgyhogy ez is szerintem szuper ötlet, a gyerekek szerintem nagyon fogják ezt élvezni. Aztán lesznek koncertek is holnap.
1: Nem is akár milyenek. Hát én most már speaker pályafutásom során szerintem negyedjére fogom konfolni a Budagabit. Alma együttes, ugye? Mm-hmm. A Budagabiról azt érdemes tudni, hogy egy elképesztően jó fejfigura, ugye backstage-ben is, nem csak a színpadon, és abszolút azok az agymenések, amiket ő megcsinál, az imádom. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy holnap találkozzak vele. Aztán 15:45-kor a Dance of Catalan Legacy lesz majd színpadon, akikkel szintén találkoztam idén még a vízzenén, képzeld el.
0: Fényleg?
1: Aha, úgyhogy őket is konfoltam.
0: Ott voltak a vízzenén, nem is emlékeztem.
1: Voltak, bizony, ott voltak, úgyhogy azért is mondom, hogy őket én konfoltam, tehát megint viszontlátás lesz az ő esetükben, és a Kadarkával már nem volt ilyen szerencsém, 16:30-kor ők jönnek, ellenben az Oller Zsoltival igen, aki 17:30-kor jön megint.
0: Na, nekem Kadarka volt meg egyszer volt valami együttes is, úgyhogy...
1: Nem akart a Budagabi téged felcsábítani a színpadra?
0: Nem, hál' Istennek nem.
1: És felszedni sem?
0: Nem.
1: Tényleg? Mhm. Uh-huh. Nem vagy anyuka, biztos az.
0: Lehet. Igen.
1: Az már
0: nem vagyok az anyuka típus. Igen.
1: Falusi Marian érkezik 19 órakor egyébként Zoller Zsolti után, és majd 20:45-kor Chris Rudy zárja a bányász és villamos napokat Oroszlányban holnap.
0: Így van, holnap, de ma meg még tart, úgyhogy gyertek, mert egészen estig lesznek programok, meg fellépők, úgyhogy mindenképpen érdemes ide kilátogatni. Mi meg itt vagyunk 6-ig, tudtok velünk játszani, és meg hát megnézhettek minket, ha kíváncsiak vagytok rá.
1: Azt akartam kérdezni, játszani is, mert még mit?
0: Hát már meg lehet minket nézni, ennyi. Programunk van.
1: Hát Andi ilyen gnomba be van most burkolózva, kicsit fúj a szél, és így kicsit megcsapta a hideg. Én meg itt el vagyok ilyen jó idő van kategóriában.
0: Ti nem fáztok a Kittivel egyébként.
1: Kitti sem fáz.
0: Én vagyok csak ilyen. 24 fok van. Jó, hát akkor én meghalok szerintem jövő héten, de...
1: Hát a 18 fokhoz hogy fogsz hozzáállni? Tehát egy beállsz egy sarokba...
0: Nehezen, és sírok. Igen.
1: Hol van még a tél?
0: Hát ez az. Én nem szeretem a telet. Azt a nagyon meleget se. Nem tudom most hogy miért fázok ennyire, de fázok.
1: Ne fázzál meg! Uh-huh. Na ezzel igen. Zárjuk, én nem folytatom.

0: Andrea felébredt egy kicsit, a meditáció megvolt.
1: Picit, igen, felébredtem.
0: Igen, majdnem mondtam, hogy kiálltál az esőre, de nincs eső, már
1: nincs, kicsit
0: szóba lába.
1: Nem is lesz, ne legyen. El fogjuk kergetni innen.
0: Az előzőt már elküldtük.
1: Igen, akkor ez is menni fog.
0: Igen, na. Ami viszont még vár ránk, interjú, te fogsz beszélgetni itten emberekkel.
1: Fogok, igen.
0: És hát ebben a két interjúban, ami várható, megtudhatunk egy csomó mindent még, ugye például a Majki rendezvény sorozatokról is. Hogy...
1: Igen, mert a Majkon is vannak rendezvények, tehát nem csak itt a Szent Borbála téren, hanem a Majki Kamalduli remetességben is szerveznek nagyon sok programot, és nagyon sok jó programot, úgyhogy erről is szó lesz majd többek között.
0: És természetesen, hogyha már itt vagyunk mi magunk, akkor lehet tőlünk nyerni egészen pontosan, akit itt kell ebben az ügyben, hát jól zaklatni. Meg is találták már páran, kérdezték, amit lehet nyerni, azt Kitty meg felsorolta. Én meg kihasználtam az egyik szájfényt.
1: Igen, mert szájfényünk is van, meg van legyezőnk is, bár arra most a szél miatt nem nagyon lesz szükség, de egyébként még talán lesz egy-két meleg nap. Igen, lesz talán egy-két meleg nap, amikor lehet használni, meg hát jövőre el lehet tenni igazából.
0: Így úgyhogy van.
1: Igen.
0: Nem kell azt kidobni, persze, jó? De jövőre is lesz meleg, sőt.
1: Lesz, így.
0: Ha ilyen szépen haladunk előre, akkor azért még meleget
1: is. Akkor csak meleg lesz.
0: Igen. Na, de egyébként még Torma Lajossal is fogunk beszélgetni, illetve Fox, mert hogy a kerékpár verseny, ugye, ami holnap esedékes, az ő szervezése alatt fut majd, és akkor hát egy picit jobban megtudhatunk arra, hogy hogy lehet bringát nyerni akkor, ha nincs bringád.
1: Na, azt például megkérdezem tőle.
0: Jó,
1: tedd. De csak a te kedvedért.
0: Köszönjük. Hogy
1: teszek egy ilyen kérdést.
0: De hogyha nincs, mert mégis csak, hogyha valaki tényleg szeret bringázni, de mondjuk tényleg kölcsönkerékpárokkal szok, mondjuk ha szeret, akkor nem csak kölcsönkerékpárja van. Há, igaz? Ugye? Még gondolva.
1: Nincs. Nem baj, ne foglalkozz vele.
0: Mindegy, valaki csak úgy szeret, miért? Mert nyerni akarok. Na, hát nincs autóm, attól még akarhatok nyerni egy autót.
1: A kölcsöntől, a szomszédtól.
0: Kölcsönkérni a szomszédtől egy bringát.
1: Bringát.
0: Jó, mondjuk előbb adnak, mint egy autót valószínűleg. Tehát az nagyon nagy bizalmi kapcsolat kell szerintem.
1: Bár megmondom őszintén, amilyen árban vannak most a kerékpárok, hát lehet, hogy nem szívesen adnám kölcsön azért a kerékpáromat se, de hát...
0: Hát igen. De azt tudod egyébként, hogy hogy van az a vicc, hogy mondja csupa íbetűvel azt, hogy kerékpár.
1: Igen, kirikpír.
0: Na de bicikli, já!
1: Igen.
0: Előttük a poéta, úristen, na jó. De másik kedvencem egyébként mondja, de úgyhogy mondd azt, hogy pingpong, úgyhogy nem érnek össze az ajkaid.
1: Micsoda? Pingpong. Nem.
0: Asztali tenisz.
1: Igen.
0: Ez a kedvencem.
1: Asztali tenisz. Tényleg nem ér össze.
0: Azt hittem, viccelek, pedig nem viccelek. Na, nem viccelünk egyáltalán.
1: De azt hogy, mondom, hogy iong, akkor is ér össze.
0: Azzal nem mondhat ki. Na, iong, hát mi az, hogy iong? Hát
1: válogasd ki. Rakszolsz, potold ki.
0: Ez, mert ez olyan annyi értelme, hogy a kirikpírnek, hogy ne. Na, mindegy. Szóval hatig itt vagyunk, és nyugodtan fel lehet ültetni Andit egy kirikpírre, vagy elhívni iongozni. Nem is tudom, mint valami nagyon rossz kínai káromkodás esküszöm, úgy hangzik. Mi itt leszünk egészen hatig, ti sem megyetek sehova. Vagy maximum gyertek ide hozzá. Hey guys, I'm Tiesto.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
2: Bor, mámor, csikidám! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szít is.
1: Elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
2: Bor, mámor, csikidám! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:05, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, szép hétvégét! Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoznak létre, béketervet visz az USA Moszkvába és Kijevbe, több százan gyűltek össze Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormánya természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős önálló országos hatáskörű felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magában foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe. Az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén erősítette meg Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, hogy Steve Witkoff békemisszióért felelős, különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek egyaránt. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart, majd derült ki a washingtoni tájékoztatásból. Több százan gyűltek össze Tatabányán a vértanúk terén lévő bányász emlékműhöz, hogy megemlékezzenek a hősi halottakról. Az esemény meghitt hangulatát a tatabányai bányász fúvós zenekar biztosította, zenéjük emlékezetessé tette a megemlékezést. Író-olvasó találkozó lesz Szántó Dániellel Komáromban, méghozzá szeptember 9-én. Az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtárban várják majd délután 5 órára. A program ingyenes. Részletek a Jókai Mór városi könyvtár közösségi felületein és honlapján.
0: Időjárás.
1: Még mindig nem hőszi az időjárás, sok napsütés valószínű a hétvégén, egy hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb mennyiségű csapadék is előfordulhat.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Továbbra is itt vagyunk a 76. bányásznapon Oroszlányban, velem szemben pedig Kupcsok Lajos ül, a Majki Kamalduli Nonprofit Kft. Igazgatója. Szép napot üdvözlöm!
1: Szép jó napot kívánok!
0: És hát azért van itt, mert hogy tulajdonképpen ott is vannak programok, és hogy nagyon sok program van. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy hát ma, meg ugye holnap még tart a bányásznap, és hogy milyen programok lesznek.
1: Alapvetően háromnapos programmal készültünk, de úgy is fogalmazhatnék, hogyha nem készültünk volna semmivel, Majka az önmagában is egy program együttes. Annyit hagy mondjak el, mert ez rendkívül fontos, hogy nem csak Magyarországon egyedülálló a létesítmény a Remeteségen és az Eszterházi kastélyon keresztül, hanem a szomszédos országokban sem látható hasonló típusú létesítmény, és legközelebb Olaszországban és Lengyelországban van Remeteség, ami sokkal gyengébb műszaki állapotban van, mint a miénk. De visszatérve az alapkérdésre, tehát a három napra összesen 10 programmal készültünk. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a város után mi vagyunk a második legnagyobb programszervező egység. A bányásznap az egy nagyon komoly hagyomány, hiszen Oroszlány anélkül nem lett volna az, ami. Ennek megfelelően a gyerekektől egészen a felnőttekig bezárólag állítottuk össze a programlistánkat. Miután a bányászoknak vannak unokái, dédunokái, ennek megfelelően az első számú célcsoportunk az a egészen a legkisebb korosztály volt. Keresőlapokat készítettünk, például a Keressük Majk detektívjét, ahol figyelmesen kell végigmenni, nem teljesíthetetlen, de a felnőttek közül is néhányan mondták, hogy voltak benne fogós feladatok, amin gondolkodni kellett. Aztán hát ugye a Kamalduli Remeteség, ez a némaságról, hallgatásról híres. Vannak úgynevezett csendpercek lapjaink, ami a meditációt, a relaxációt nagyon egyszerű gyakorlatokkal segíti elő. Jó magam is végigmentem egyébként egy 10 perces szakaszán, és azt éreztem, hogy a pulzusom az mindenképpen kevesebb lett, mint ami előtte volt. Egy ilyen 30 állomás és egyszerű feladatokat kell megoldani egy perces időtartamban, tehát kifejezetten azt mondom, hogy egy könnyen teljesíthető és a mai kor emberének egy ilyen digitális detoxikációt jelentő feladatsort biztosít. Aztán idehoztuk az MT-nek talán a legjobb fotóriportereinek egyikét, Elvárkonyi Péternek az Elfeledett Mesterségek című kiállítását. Ezt azért ajánlom a kedves rádióhallgatóknak a figyelmébe, mert itt olyan szakmákat lehet látni, amiket mi még értünk, de 10 év múlva nem biztos, hogy majd az akkori gyerekek hogyan be fognak menni, egyszerűen meg tudják érteni ezeknek a fényképeknek a jelentéstartalmát magyarázat nélkül. Tehát gondolok például olyan egyszerű szakmákra, mint kalapkészítés, jelvénykészítés, akkor a faszobrászat fejszével és egyéb eszközökkel, lópatkolás, de az Úri Szabó is. Mitől Úri Szabó az Úri Szabó? Hát gyakorlatilag attól úgy néz ki már a megjelenésében is a Szabó mester, mint mondjuk Charles az angol király, amikor éppen valamilyen audienciát ad. Tehát ez egy rendkívül népszerű kiállításunk. Mai nap folyamán egyébként veteránautó kiállítás volt kint Majkon, ezekben a percekben még tart, aki most érkezik az elkövetkezendő fél órában, az még láthatja ezeket az autókat, jellemzően a 60-as, 70-es éveknek a gépjárműveiről van szó. Kibővített tárlatvezetést tartunk, ami annyit tesz, hogy indulunk a Majki tótól, és egészen a kastélynak a padlásáig megyünk, olyan zegzugokat is megmutatunk az érdeklődőknek, amik egy szimpla tárlatvezetésben nem szoktak benne lenni. Mindenképpen kiemelném, hogy egy Majki mesekönyv is született. Az egyik kiváló oroszlányi szerző, Forgács József tollából származik, de az alapinformációt azt mi adtuk, tehát a Remeteség, illetőleg a kastély. Ebben gyakorlatilag 33-34 képen keresztül olyan szép képeket, hasznos információkat, pici műveltséget és történelmi műveltséget is föl lehet játékos formában szedni, ami talán a gyerekeknek a mai korban is hasznos. Ma lesz borestünk, ez a harmadik borest. Úgy néz ki, nagyon belenyúltunk valamibe, mert teltházzal mennek a borestjeink, várólistánk vannak. Tehát gyakorlatilag kitesszük a Facebookra, és 5 nap múlva megvan a teltház. mai nap folyamán az egyek budai borvidéktől Köllő Zsolt családi pincészete fogja bemutatni a termékeit, legjobb borait, egyébként hatot, mindig hatot szoktunk ezeken a borbemutatókon a nagy érdeműnek kínálni, és hát természetesen kell étkezés is mellé, nem kisebb csapat jön, mint a Hilltop, tehát a Neszmélyi Hilltop csapata, akivel reményem szerint az elkövetkezendő hónapokban is együtt fogunk dolgozni, tehát mindenképpen ügyelünk, hogy azt a minőséget, amit Mike képvisel ezzel a szolgáltatással is ki tudjuk egészíteni. Még a hétvégi programokhoz kézműves programjaink is lesznek, tehát például a hónapi nap folyamán a kézműves alkotóházunkba szén rajzokkal, különböző eszközökkel, a papírtól, a csuhén keresztül, szőrig-bőrig bezárólag különböző figurákat lehet készíteni, ha már bányásznap, akkor kisbányászt is. Hát így nagyon dióhéjban talán ez a hétvégének a programja. Alapvetően én úgy gondolom egyébként, hogy oroszlánynak két olyan ékessége van, ami a piacon mindenképpen eladható. Az egyik, ahogy említettem, ez a Majkika Maduli Remeteség és Eszterházi Kastély. Éppen most érkezünk egy nagyon fontos küszöbhöz. Gyakorlatilag megnéztem a szaksajtót, a regionális és országos márka határán vagyunk, 10 000 követőhöz közelítünk. Ez körülbelül egy megyei intéz. Oroszlánynak 17 500 lakosa van. Tehát a 10 000 követő, az nyilvánvalóan nem mind oroszlányi, egyébként Budapestről rengetegen vannak, Tatáról, Tatabányáról, sőt Győrből és Székesfehérvárról is nagyon sokan jöttek. Nagyon tudatosan ápoljuk ezt a márkát, komoly terveink vannak vele. A másik a bányászat értelemszerűen, tehát van bányamúzeumunk, van bányászklubunk, ezeket a hagyományokat ápoljuk.

0: Májkék a Madói Remeteség egy igazán különleges helyszín is, akár hogyha egy borestről van szó, vagy itt erről a csend témáról is. Én voltam ott egyébként ilyen elvonuláson, ahol tényleg csendbe kellett egész nap lenni, és tényleg az van, hogy az ember egy kicsit lenyugszik ebből a világból, ami most így ömlik ránk. Egyébként terveznek ilyen programokat megtartani, mint például ez a csend séta?
1: Nagyon jó a kérdés. Még egy mondattal elében ennék a kérdésnek. Szent György vonalak. Mérhető föld energetikai sugárzásokat állapított meg több csapat, nem most 10-20 éve Majkkal kapcsolatban, és maga a Majki Kamaduli Nemetesség 300 évvel ezelőtt nem azért épült oda, ahova épült, mert éppen nem jutott jobb gondolat eszükbe. Egész egyszerűen a földnek azokat a jótékony energiáit már akkor is érezték, nyilván nem mérték műszerekkel, mert ugye 300 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, aminek a pozitív kisugárzása mindenképpen feltölt. Tehát amikor a Szent György vonalakról beszélünk, ezt úgy tessék elképzelni, van angol parkunk, és van geometriai kertünk. Jönnek emberek, vítanan a belépés a kertben. Jönnek emberek pokróccal, leterítik a pokrócot, olvasnak, uzsonnáznak, jól érzik magukat, 2-3-4-5 órát eltöltenek, ki mennyit, és olykor a munkatársaim megkérdezik, hogy hogy telt az idő, mit csináltak. És most figyeljen a válaszra, azt szokták mondani, hogy töltekeztem. És gyakorlatilag van egy olyan törzs közönségünk, és nem csak a helyiekből, hanem távolabbról, messzebbről is, akik tudatosan jönnek annak érdekében, hogy kikapcsolódjanak, megnyugodjanak, relaxáljanak. Tavasszal volt már gyógyító napunk, tehát ezt a sorozatot, ezt mindenképpen szeretnénk ősszel is folytatni, és annyi műhelytitkot hagy áruljak el, hogy a látogatóinknak a 82%-a nő. Tehát lesz szépségnapunk is, ahol a kozmetikustól kezdve a fodrászon keresztül egészen a plasztikai sebészig fogunk játszani, és végigvesszük azokat a tanácsadás konzultációnak a formájába, egészen a stylistic színterápia egyebek. Ebben a hölgyek jobban otthon vannak, mint én, de azért ragadt rám némi információ és tudás a konzultációk keretében. Teljesen tudatosan célcsoportnak tekintjük, amit tetszett kérdezni. Egyrészt ezt a relaxációs programot, a gyógyító programot, mellett a gyermekes családokat, ugye ezzel kezdtem a bányásznapot is, hogy keresőlapjaink vannak egyebek, és hát a hölgyeket. Az uraknak a száma növekvő tendenciát mutat, de a megfigyelésem az az, hogy a férfiak zömmel akkor jönnek, amikor a nők hozzák őket. Tehát magányos férfit azt viszonylag keveset látni.
0: De aztán nem bánják meg.
1: De nem, én oda szoktam menni, kicsit provokatívan hozzájuk, és kérdezem, mondom, na milyen volt? És érdekes a válasz, mert azt mondják, több fedele van a válasznak, azt mondják, hogy nem gondoltam volna. Na most ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy pozitív az érzés, meg a látnivaló, amit tapasztalt, de meg kell találnunk azt a kulcsot, azt az utat, ahol az urakat is kellő számban és kellő arányban elérjük. Ez egyébként valószínűleg a közélet lesz. Több irányba szeretnénk nyitni, és talán az elmondottakból is kiderül, hogy jó magam, messze nem a hagyományos múzeumi szemléletet követem, hogy reggel bemegyek a múzeumba, kinyitom az ajtót, majd délután 4-kor, 5-kor, kinek mikor van vége a munkaidejének, bezárom és hazamegyek, és utána ez Berkeley jelleggel ismétlődik. A 70. rendezvényünk lesz idén a Borest. Tavaly 12 volt. Én januárban vettem át a Majki Kamalduli Nonprofit Kft.-nek a vezetését, és nem csak a kastély és a remetesség tartozik hozzánk, most jön át a médiacentrum majd, az Oroszlányi Televízió, októbertől, januártól a Bányászati Múzeum, és negyedikként fog érkezni Balaton-Almádi Káptalanfüredi üdülőtábor. Tehát egy viszonylag komplex szolgáltatás csomag, hogyha így lehet mondani ezt, és mindenképpen az a célunk a tavalyi 12-vel szemben nem ilyen számbűvöletbe vagy számmágiába vagyunk. Egy gondos tervezés után elindítottunk egy sprintet, sportnyelven szólva, és ezt nyomjuk végig. És az eddigi visszajelzéseink, a visszaigazolásaink jók. Tehát a vértesnek úgy gondolom, hogy a Tatabánya, Tata, Székesfehérvár háromszögben Majk, ahogy ezt a szaksajtó is írja, hogy hogy regionális, egy perjel országos brand lett a Majki Kamaduri remeteség, ezt teljesen tudatosan szeretnénk ápolni, és a polgároknak az érdekében, tehát az oroszlányi, tatabányai, tatai, és akik megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, figyelmükkel.
0: Én további jó munkát kívánok akkor önöknek, és akkor még ma és holnap is várja a látogatókat a Majki Kamaduri remeteség, és köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: Itt vagyunk továbbra is a 76. oroszlányi bányász napon, velem szemben pedig Torma Lajos ül, aki a kerékpárverseny egyik szervezője. Szép napot üdvözlöm!
1: Jó szerencsét! Először is tisztelettel köszöntöm az aktív és nyugdíjas bányász kollégákat a Forrás Rádión keresztül, és szeretném invitálni azokat a fiatalokat, idősebb generációkat a holnapi rendezvényünkre, amely a Szent Borbála térről fog indulni délelőtt 10 órakor, 15 óráig engedjük el a rajtszámmal, és 17 óráig kell visszaérkezni a főtérre, majd 17 óra 45 és 18 órakor fogunk sorsolni két darab kerékpárt, egy férfit és egy nőit. Érdekessége az lesz a túrának, ami megszokott az útvonal, Oroszlány Kecskét környe, Tatabánya, Fácán kertsöröző, majd vissza, hogy a legidősebb férfi, hölgy részvevőt is külön fogjuk díjazni, meg a legfiatalabb fiút és lányt, és természetesen akár ők is megnyerhetik ezt a kerékpárt, vagy a férfit, vagy a nőit.
0: Tehát akkor a férfi kerékpárt férfi fogja nyerni, a nőit meg női?
1: Ne, ezt nem tudom ígérni, de szeretnénk, hogy ezzel szeretnénk kedveskedni, hogy mind a két nemnek, hogy meglegyen, de majd meglátjuk, hogy holnap kiderül. Egy biztos, hogy valaki el fogja tolni a biciklit.
0: A kollégám mondta az imént, még beszélgettünk, ugye már emlegettük ezt a kerékpárversenyt így adásban, és akkor így mondja nekem, hogy hát, hogy ő szeret kerékpározni, de nincs kerékpárja.
1: Hát ilyenkor ajánlatos kölcsön kérni egy baráttól, ismerőstől, és hogyha a jó szerencse úgy hozza, akkor este visszaadja, a sajátját meg hazatolja.
0: Igen, én is azt mondtam neki egyébként. Lesz útlezárás emiatt?
1: Nem, úgy van a kiírás, hogy mindenki saját felelősségére nevez, és a KRESZ előírásának betartásával. Hogy a kerékpárúton napközben nem kötelező a kerékpár sisak viselése, mi kerékpár szakosztály tagjai azt javasoljuk, és mi úgy is élünk, hogy mindig használjuk a sisakot, mert ez sose lehet tudni, egy kisebb baleset mikor fordul elő, és a fejsérülések könnyen előfordulhatnak. Mi biztonságos kerékpározásra törekszünk, és ezért ajánljuk, hogy picikorban is szokják meg a gyerekek a kézvédőt, mert a tenyér elletevésnél nagyon sokat véd, a fejsérüléseknél, a horzsolásoknál is fontos. Én úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor a rolleres gyorshajtástól kezdve minden van, és még nincs teljesen leszabályozva ennek a része, illetve a közlekedés kultúrát kell még gyakoroltatni, és a közlekedésbiztonsági programjainkba is mi ezt tesszük bele, hogy mindenki egy irányba menjen, ne össze-vissza, szóljunk neki, merjünk szólni annak, aki szembe jön. Nem a bántó szándék itt a lényeg, hanem az, hogy a tudatos közlekedéssel segítsük, vagy szóljunk hangosan, hogy vigyázz, balról előzök, vagy megállok, és akkor átengedem a gyalogosokat. Ez szerintem nagyon fontos része a kerékpározásnak.
0: Miért pont a kerékpározás?
1: Sok mindent kipróbáltam. Korábban én fociztam, és a kerékpározás úgy jött, és mivel ez nem versenykerékpár, tehát itt a szép tájak, a Vértesbe, a Vértes kapujába, bármelyik irányba, akár Mór irányába megyünk el, vagy Csákvár fele, lehet nagyon szép tájakon kerékpározni, ugye Dunalmásig most már kényelmesen, nyugodtan el lehet tekerni egy nap, és hogyha van pihenőhely, akkor meg tudnak állni, fel lehet frissülni. Én úgy gondolom, nagyon sok olyan ismerős arccal találkozunk, akik napi szinten kerékpároznak. Nyilván kedvet kell csinálni, a család el tud jönni itt, és nem időre megy. Van idő fagyizni, tóparton leülni, egy kicsit beszélgetni, tovább menni, lepesni. Az a lényeg, hogy érjünk vissza 17 órára, és utána majd a szerencse, ha úgy hoz, akkor ki is tudjuk sorsolni az illetőket.
0: Mennyire szokott népszerű lenni ez a program?
1: Az elmúlt években egyre többen jelentkeznek, 400 fölötti résztvevő is volt. Ez időjárás függő, hangulat, program, és azért örülünk ennek a lehetőségnek is, hogy a Forrás Rádión keresztül azok, akik hallják és kedvet kapnak, tudom, iskolakezdés van, be kell pakolni, vasárnapi nap, ez már ugye nem olyan egyszerű, meg még a bányásznapnak a hozadékai mind-mind beleilleszteni, de ahogy sikerül, akkor mindig mi örülünk minden egyes részvevőnek, és meg szeretnénk továbbra is szeretetni a kerékpározást, ez az elsődleges cél. Nem leszünk már élsportolók, de a fiatalokból még lehetnek olyanok, akik nagyon jó tehetséggel, akár világ vagy Európa bajnokok is lehetnének.
0: Hát igen, mert ugye tulajdonképpen most már egyre többen, ahogy ön is említette, a rollerezést választják, pedig azért a kerékpározás sokkal jobb élmény ilyen szempontból, meg ugye a sportolás miatt is sokkal jobb.
1: Igen, ismerőseim körében vannak olyanok, akik rollereznek, de ők már tudatosan, tehát sisakkal odafigyelnek, következnek, ugye félmillás már egy valamire való roller, és csúcssebességeik vannak, de igaz ez a kerékpározásra is, mert olyan kerékpárok vannak, hogy a csillagos ég, tehát én látok szebb-nézebb kerékpárokat. Kinek lehetősége és anyagi tehetsége megengedi, akkor olyan kerékpárral szeretném. Mi egy egyszerű hétköznapi kerékpárral kerékpározunk, de a mai világ már abban fordult el, hogy szinte versengenek a új elektromos bringák, amik nagyon jót tesz azoknak, akiknek egészségügyi problémájuk vannak. Nem tudnak úgy tekerni, fáj a szívük, vagy a tüdőkapacitás kevesebb, és az izomzat is egy kicsit karcsúsodik, akkor ezzel rá tud segíteni. Maga az a fontos, hogy a kerékpározás jó hangulatban, mosolyogva, jól érzéssel tölts el, barátokkal, ismerősökkel összefutva. Úgyhogy nekünk volt ausztrál versenyzőnk is, úgyhogy a véletlen hozta ide Oroszlányba 2 évvel ezelőtt. Örömmel mondtuk, hogy nem kengurút kerget, hanem itt kerékpározik Magyarországon.
0: Így van, akkor mindenki használja ki ezt a lehetőséget. Egyébként lehet 2 kerékpárt is nyerni, de amúgy ez egy nagyon-nagyon jó időtöltés, úgyhogy holnap, hány órakor?
1: 10 órától indítjuk el a kerékpározást, 2000 forint a nevezési díj, ezt nem felejtjük el mondani, hogy tudják, de én úgy gondolom, hogy nagyon jó és hatalmas élmény lesz a holnapi nap folyamán.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is köszönjük a lehetőséget!

0: Rám vársz, Lackó?
1: Én rád, igen.
0: Én meg arra várok, hogy elköszönhessünk, mert sajnos elértünk idáig. Mi csak eddig voltunk itt kint.
1: Meddig eddig?
0: Hát eddig, ja. Hatig.
1: Igen, hát nem sok időnk maradt, viszont élményekkel gazdagodtunk bőszerével, úgyhogy hát koncertekből már azért lement egy-kettő, meg még lesz egy-kettő, úgyhogy én azt mondom, mindenkinek érdemes ellátogatnia, meg hát egy Charlie Nagy nagy koncertje azért az úgy.
0: Igen, hello, az hello. Lesz, igen.
1: Úgyhogy én 8 órakor mindenképpen kilátogatnék azok helyébe, akik szeretnének egy igazi, hát klasszis Charlie élményt kapni, úgyhogy tényleg maradjatok itt, vagy gyertek ide, amíg nem jutatok ide. Az idő jó, kicsit próbára tett minket, meg ijeszgetett bennünket, de alapvetően eddig minden szuper, remélhetőleg ez 8 órakor is így lesz. Mit tudok még elmondani? Holnap én is leszek.
0: Igen, meg holnap jöjjön ki mindenki, mert holnap is szuper programok lesznek, lesz ugye a kerékpáros verseny, a Kamalduni Remeteségben is lesznek programok ugyanúgy, és hát koncertek végtelen sora. Holnap.
1: Így van, rengeteg koncert, úgyhogy, és a koncertek során, ha jól tudom, akkor majd az Alma Együttes kezdi 14:30-kor, úgyhogy a gyerekeknek az ilyen déli csendes pihenő után nyugodtan, ha tartotok egyáltalán, akkor nyugodtan ki kell őket, illetve ki lehet őket hozni, nem ki kell, de mondhatja, hogy azért nem szabad kihagyni, hiszen azt gondolom, hogy hazán két meghatározó együtteséről beszélünk, így gyerek együttesről. Én legalábbis ezt a kettőt biztosan tudom, az egyik az Alma, a másik a Kalapjakan.
0: Igen, igen, nekem is ők ketten, akik ilyen meghatározóak, úgyhogy...
1: Úgyhogy abszolút egyetértünk ebben. Igen. Szóval mindketten nagyon mókásak, kedvesek, aranyosak, és nem véletlenül szeretik őket a gyerekek, meg szerintem a szülők is. Mindkét esetben szerintem abszolút gyerek nélkül is azt mondhatom, hogy én felnőttként is élveztem a műsort, úgyhogy gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánlott mindegyik program, illetve hát alapvetően az egész bányásztam, mint úgy, ahogy van a holnapi nap folyamán is. Andi, te még maradsz egy picit.
0: Gondolod? Hát nem viszel haza?
1: Nem.
0: Te még stroppolok, valaki jöjjön, értem.
1: Te még 8-ig azért maradsz adásban, úgy értettem.
0: Ja, úgy igen.
1: Aztán pedig jön az esti diumdísum, ugyebár.
0: Igen, a szokásos.
1: Igen, mondhatni. Éjfélig, ha jól emlékszem, akkor egész pontosan.
0: 8-kor kezdődik a Saturday Live Session, 10-kor a Club Session. Úgyhogy...
1: Hát igen, nálam ez csak az esti diumdísum, tudod, a régi klasszikus után szabadon. De abszolút nagyon kellemes muzsikákat játszanak a srácok, tényleg érdemes lesz velük tartani, meg hát velünk is a folytatásban, holnap te korán kezd.
0: Igen, korán kelek, 7-kor már kezdem a napot.
1: Én pedig majd váltalak téged 1-kor, jó kis zicser.
0: Így van, úgyhogy holnap velünk a rádióban találkozhattok, hogyha meg ide kilátogatok, akkor szuper programokkal, úgyhogy ha esetleg még ma kijönnétek, akkor jó szórakozást kívánunk nektek. Sziasztok!

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt este 6 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. December 31-ig meghosszabbítják a tömeg.
0: Hírek a Forrás Rádióban.
1: Mindjárt este 6 óra, már csak 3 perc. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. December 31-ig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet.

0: kormányfő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a héten a komáromi városháza dísztermében, fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is, közösen tekintették át a zajló és a tervben lévő jövőbeli fejlesztéseket. A közeledő párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadászterületeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és az erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag reggel 9 és délután 4 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban se térjenek le a kijelölt turista jelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjünk az erdőbe. És végezetül sport, a labdarúgó OTP Bankligában címvédő Eto'o FC Győr már Giger személyében svájci utánpótlás válogatott csatárral erősítette meg keretét. A 22 éves támadó az előző szezonban a belga bajnokságban az ezüstérmes csapatánál játszott, innen igazol a Rába partjára. A belga klub honlapjának beszámolója szerint a svájci futballista 2025 telén érkezett korábbi csapatához, 25 mérkőzésen viszont csak 3 gólt szerzett.
1: Időjárás.
0: Jövő hét közepén vége szakad a szeptemberi nyárnak, elbúcsúzhatunk a 30 fok fölötti maximumoktól, csapadékkal is kecsegtetnek az előrejelzések.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Gyertek, tartsatok velem a folytatásban is, hiszen hozom a jobbnál jobb dalokat. 8 órától pedig kezdődik majd a Saturday Live Session, érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba. Most megyünk tovább Benson Boone-val, szól a Sorry, I am here for someone else.

Walker és Sorana közöse az Arena itt a Forrás Rádióban, meg a mikrofon mögött Hittaler Andrát halljátok. Hamarosan azonban érkezik a váltás, hiszen 8 órától kezdődik majd a Saturday Live Session, DJ Dom Panda fog kezdeni, aztán 9 órától DJ Kutinova érkezik a keverőpult mögé, 10 órától a Club Sessionben Johnny Stayer indít, utána pedig szokás szerint 11 órától jön Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. A folytatásban pedig most egy hazaival megyünk tovább, a Well Hello és a Valmar közöse érkezik a pesgő eső.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép estét, sziasztok! Belevágunk egy újabb órába, amiben megállás nélkül jönnek majd a jobbnál jobb slágerek. 8 órától pedig érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, indul majd a Saturday Live Session, utána pedig 10 órától a Club Session. Most pedig jön egy idei sláger, Ellie Farben és a Majestic közöse indítja ezt az órát a From Disco to Disco.

Justin Bieber és a This Is elszólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, én pedig lassan-lassan el is köszönök tőletek, hiszen hamarosan kezdődik a Saturday Live Session, úgyhogy át kell majd adnom a terepet a Forrás Rádió DJ-nek. 8 órától DJ Don Panda fog indítani, 9 órától érkezik DJ Kutinova, aztán 10 órától a Club Sessionben Johnny Stayer fog a keverőpult mögé állni és hozza nektek a szombatesti hangulatot, aztán 11 órától szokás szerint Robin Schulz jön a Sugar Radio Show-val. Én pedig akkor most el is köszönöm szépen, hogy ideig velünk tartottatok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubik. Most a Saturday Live Sessionben.

0: A lemezjátszók mögött Don Panda.
1: Ez itt még mindig a Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombat esti mix műsor. A Don Panda mixelt nekünk 21 óráig élőben, és ha tetszett a mix, ne feledd, szeptember 12 szombat, Csajok a csúcson retro party Tatán, a Ginger Bar pincéjében, Don Pandával. Hozza a tőle megszokott legjobb retro zenéket. Még egyszer, tehát a helyszín, Tata, Ginger Bar, alkotmányod hat. És még egyszer a dátum, szeptember 12 szombat, ott Tali. Ami pedig a ma esti folytatást illeti, 21 óráig

0: Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal. Most a Saturday Live Sessionben Tomás Kutinova.

0: indító mix műsora, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában Tomasz Kutinova mixelt nektek. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül érkezik a Club Session 22 órától, ahol Johnny Stayer mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától sem állunk le, érkezik a jó megszokott Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb kedvenceivel. Hubik Sándor, jó magam, most kicsekkolok, jövő héten szombaton újra itt leszünk élő adásban a Forrás Rádióban. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Beat! 7 óra zene, ami nem

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel I és Rolanddal

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem.

0: a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod róla.
2: Ez a Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden